Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.
1: Nem

ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő

0: tartóztatják el. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás

0: Letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: az FM92-tön, a Cegléd Rádióban, a műsor, ahol én kérdezek, és jó esetben önök válaszolnak, ha van kedvük, a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és van a Facebook oldalunk facebook.com/ceglidradio, itt is jöhetnek az üzenetek, bár leginkább azért a Facebookon kívül az SMS-ek és az e-mailek a népszerűek, de néha azért Facebook üzenetet is kapunk, és a Facebook a mai adásban fontos lesz, hiszen ott láttam egy érdekes témát, aztán meglátjuk, mennyire lesz mókás emiatt majd a ma esti adás. Tulajdonképpen a ceglidiek kreativitásáról is fog szólni egy kicsit. Én láttam egy olyan posztot, amikor is azt írta ki valaki, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. A műsor legelején három példát mondanék el, amit itt olvastam, és hogyha van kedvük, akkor szálljanak be a játékba és írják meg a munkájukat úgy, mint hogyha bűnözőek lennének, és az sem árt, hogyha odaírják a megfejtést is mellé, de kísérletet teszek arra, hogy kitaláljam, vagy remélem, hogy majd a hallgatók is kísérletet tesznek arra, hogy kitalálják ezt a munkát. Tehát hármat felolvasok, amiket láttam, nekem nagyon tetszettek. Itt van mondjuk Nóra, aki bűnözőként adja elő a munkáját. Dílerkedem, tudatmódosító és tudatlanságot okozó szerekkel, mindezt azért, hogy mások ennek köszönhetően súlyos testi sértést követhessenek el az áldozataimon. Anesteziológus vagyok, tehát Nóra tulajdonképpen tudatmódosító szerekkel elaltatja az áldozatait, és aztán mások súlyos testi sértést, műtétet követnek el rajta. Így ki is jön, hogy igazából nem csinál rosszat, de a lényeg az, hogy meg tudta így fogalmazni. Nézzünk még egyet, amit a neten találtam. Eszter írja, hogy személyi szabadság korlátozása és kényszervallatása specialitásom. Gyanútlan áldozatokat rángatok ki az ágyukból fényes nappal, majd szigorú felügyelet mellett kényszerítem őket, hogy olyan vegyi anyagokat elfogyasszanak, mint a spenót. Ha ellenállnak, megvonom tőlük a digitális szabadságjogokat, és pszichológiai hadviselésként babaházast játszhatom velük órákon át. Óvónő volnék. Tehát személyi szabadság korlátozása, hiszen bent kell lenni a gyerekeknek. Vegyi anyagok elfogyasztása, mint a spenót, és aztán babaházast játszhatom velük órákon át. Szerintem nagyon jó megfogalmazás, de nézzük még egyet, csak hogy pontosan értsék a kedves hallgatók, miről szól a műsor. Tehát Csenge írja a bűnöző, idézőjeles bűnöző életét. A szociopatákat és meghazudtoló manipulációval kényszerítek egyszerre akár 35 fiatal felnőttet is arra, hogy engedelmesen maradjanak csendben. Figyeljenek rám, jegyezzék meg, amit mondtam vagy mutattam. Szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük. Most a poén, igazából sosem engedem el őket, még az utolsó szóbeli kínzás után sem. Tehát Csenge fiatal felnőtteket, akár 35-öt is tart fogva, és tulajdonképpen ő egy tanárnő, hogyha jól értettem. A szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük, aztán jön az utolsó szóbeli kínzás, tehát az érettségi, hogyha én jól értettem, de szerintem jól értettem. Szóval ez a feladat, kedves ceglédiek és környékbeliek, hogy írják körül úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének. Nagyon várom a válaszokat, izgalmas lesz, úgyhogy hamarosan kezdünk, néhány zene után indul a Cegléd hangja, 0635-92-95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Mögöttünk kék annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked mi

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és egy érdekes témával, remélhetőleg vicces témával jövünk a mai napon. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925-ös és kívánságkukac@cegledradio.hu. Itt iratnak nekünk, és hát jönnek is az üzenetek. Már is itt van Edité. Legális droggal foglalkozom nap mint nap. Olyan termékeket állítok elő, ami hosszú távon függővé beteggé tehet, ha nem figyel az ember. Gyorsan rabulj lejt, az emberek maguktól visszajönnek, és nagyon sokan otthon is elkészítik. Cukrász vagyok. Nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Van egy másik, ez is nagyon tetszik. Richard küldi nekünk. Nyugdíjas néniket és bácsikat tartok fogva. Idős otthoni ápoló. Nagyon köszönjük ezt is, aztán itt van nekünk Tamás üzenete. Egyszerűen elveszem, amiük van, szó nélkül, kérdés nélkül, vagy beleegyezés nélkül. Rendszeresen kifosztom őket, és még örülnek is neki. Kukásként dolgozom. Igen, hogyha az ember nem gondol bele, hogy mi lehet ez a szakma, akkor akár ijesztően is hangozhat, de hogyha rájövünk, hogy csak a szemetünket viszi el, és tulajdonképpen még örülünk is neki, akkor így egész más megvilágításba kerül ez a szakma is. Köszönjük szépen! Katalin azt írja, na jó, akkor meggyónom bűneimet. Kifigyelem, hogy a nyaralók mikor hagyják el a szállásaikat, belopózom a szobájukba, és ott azt csinálok, amit akarok. Azaz, kitakarítok náluk. Tudom, hogy beteges hajlamra utal, de nem tudok ellene mit tenni. A legbetegesebb a történetben a gyerekek. Hogy a hotel tulajdonosa havi rendszerességgel pénzt utal a számlámra, hogy újra és újra megtegyem. Remélem, nem jutok pokolra. Katalin szerintem takarítónőként dolgozik, és nagyon érdekesen fogalmazta meg ezt is, de ez is azt mutatja, hogy milyen kreatív tud lenni az emberi agy. Marian csak ennyit írt, függőséget okozom, mindenkivel nyalatom, mert fagylaltárus vagyok. Igen, hát ezt is félre lehetne érteni, hogyha az lenne a dolgom, de most pont az a lényeg, hogy félreérthetően fogalmazzanak a kedves hallgatók, írják le úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, és már is megyünk Viktóriával. Semmi nem jut át rajtam ellenőrzés nélkül. Aprólékosan átvizsgálok minden szemcsét, kiszúrom a betolakadókat, leleplezem az idegen elemeket és könyörtelenül listázom a hulladékot. De itt nincs vége. A túlélőket bezárom megfigyelés alá, és figyelem, melyik elég erős az élethez, melyik gyenge, beteg vagy eleve esélytelen. Nálam nincs mellébeszélés. Aki nem megfelelő, az elbukik. A környezetem csak annyit lát, hogy csendben dolgozom, nem is sejtik, hogy nap mint nap sorsokról döntök. Magvizsgáló vagyok. Még a szakma is új nekem, mármint hogy lehet, hogy én vagyok kevésbé felkészült, de hogy magvizsgálóval még sosem kommunikáltam, úgyhogy most köszönöm Viktóriának, hogy írt nekünk, és egyébként tök érdekesnek tűnik a szakmája ilyen bűnözői megvilágításból is, de egyébként is. Végül nézzük Dávid üzenetét ebben a blogban. Egy forró, kaotikus helyszínen dolgozok, éles eszközökkel, gyors és pontos mozdulatokkal. Az anyagokat előkészítem, feldarabolom, majd magas hőfokon végrehajtom az akciót. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét. A végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem látja, mi zajlott a háttérben. Szakács vagyok. Hát ez is egy érdekes megfogalmazás, bármire gondolatot volna az ember, de hogyha végig gondoljuk utólag, forró helyen, éles eszközök, gyors és pontos mozdulatok, anyag előkészítés, darabolás. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét, és a végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem tudja, mi zajlott a háttérben. Tökéletes, és még mindig ilyeneket várunk, sőt, az egész műsor alatt ezeket a megfogalmazásokat várjuk. Írja körül úgy a munkáját, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925-ös.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: már pörög is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy felszólítás, erre kérjük önöket, és hogyha van ötletük a saját munkájukkal kapcsolatban, akkor várjuk szeretettel, fogalmazzák meg egy kicsit sejtelmesen, rejtélyesen, ahogy Márton is tette, én egy díler vagyok. Egy elosztó ponton mindent, amit a kezembe nyomnak, kérdés nélkül továbbítok oda, ahova kell, és fordítva. Kérdés nélkül kiadok mindent, ami az elosztó pontra érkezett, a dolog címzetjének. Én kitalálom, nem írta oda, de Márton szerintem csomagküldő szolgálatos vagy futár. És már is itt van Máté üzenete. Hanghullámokkal és frekvenciákkal befolyásom az emberi viselkedést, mert zenész vagyok. Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, szintén. Tulajdonképpen akár a emberek jó érzését, tehát a közérzetét tudjam befolyásolni, de főleg egy buliban, koncerten, akár táncra is kényszeríthet egy jó zene valakit, a hanghullámok és a frekvenciák erejével. Tök jó. Péter írja, hogy szétszerelek és összerakok dolgokat bizonyos ügyfelek kérésére. Ha itt nincsenek otthon, van, hogy még a lakást is szétverem, szétbontom, csak hogy olyan dolgokat rakjak a falba, amiket senki sem lát, csupán pár összetevő látszik később az akcióból. Néha napján anyagi összegekkel támogatnak ezekben az akciókban, hogy minden akció sikeres legyen. Azért ezzel most el kell gondolkodnom, Péter. Szétszerelek, összerakok, tehát akár lehet, hogy klímát építesz, de az is lehet, hogy vízvezeték szerelő vagy ilyesmi vagy, mert összeveri a lakást, szétveri, szétbontja, valamit berak a falba, tehát itt akár nagyon sok minden is lehet, villanyszerelő is lehet, úgyhogy több megoldás is van, de a megfogalmazás nagyon jó szerintem, és főleg az, hogy néha napján anyagi összeggel támogatnak ezekben az akciókban, tök jó. Gyógynövényekből, gombákból készített termékeket árulok, azért a tévedések elkerülése véget a gyógynövénytan és a farmakognézia területén a drog egyszerűen a növény gyógyászati célra felhasznált része, ezért mondhatom, hogy drogot árulok, írta nekünk Zsanett. Igen, azért az emberek néha egy ponton azt érzik, hogy nehogy már olyat írjanak le, ami rossz színben tünteti fel őket, szóval kicsit ezt érzem néhány üzenetben, de nagyon jó az így, szóval nincs ezzel semmi baj, mert most én is mit mondanék a saját munkámról, úgyhogy mégsem mondhatom, hogy befolyásolok embereket, mert hát ugye rádiósként dolgozom, de nem az a célom, hogy befolyásoljak, hanem az a célom, hogy például ebben a műsorban mások üzeneteit közöljem önökkel, és így nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de befolyásolni nem szándékom. Úgyhogy elő tudnám így is adni persze, de hát akkor ez meg hogy hangozna, vagy miért mondanék ilyet magamról? Tökéletesen értem a kedves hallgatókat, hogy némelyikük óvatosabban fogalmaz. Eszter írja, hogy beépült ügynökként tanulmányozom az emberi elmét, hogy később módszeresen manipulálhassam a fejlődési folyamatokat. Titkos kódokat vagy diagnózisokat használok, hogy beskatujázom az embereket, és olyan eszközöket vetek be, mint a piktogramok vagy a szenzoros játékok, amikkel észrevehetetlenül átformálom a viselkedésüket a saját akaratom szerint. Szerintem ő pszichológus lesz, de ezt csak én mondom, mert nem írta oda. Döntsék el önök, és hogyha még vannak további rejtélyes üzenetek, már pedig vannak, akkor tartsanak velünk a zenék után is, amikor folytatódik a ceglét hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, azt kérem ma önöktől, hogy írják körül a munkájukat úgy, mintha bűnözők lennének. Nem egyszerű a feladat, de nagyon jó válaszokat kapok a ceglédiektől és a környékbeliektől, mint például Andi üzenete, aki azt írja nekem, hogy egész épületek tartoznak a körzetembe, naponta több helyszínt kezelek, és mindenhol ugyanaz a cél, nyom nélkül hagyni magam után mindent. Hát, feladta a leckét, mármint olyan szempontból, hogy nem tudom kitalálni, hogy mi lehet a munkád. Bot Szabolcs egy kicsivel egyszerűsített a dolgon, ő odaírta, hogy balisztikai ellenőr, de a körülírás ennyi, robbantgatok egész nap. Azért mennyire máshogy hangzik a kettő, hogyha nem tudjuk, hogy balisztikai ellenőrként csinálja ezt, hanem valaki csak robbantgat egész nap, akár tényleg bűnözőnek is gondolhatnánk. Már is megyünk tovább Lajossal, aki annyit ír, hogy fehér anyagot és édes cuccokat szállítok nagy tételben. Majd egy gépbe tömöm őket, ahol összekeverem az egészet, hogy új formába kerüljenek elő. Hát, ez is ilyen fagyis jellegű dolog. Gépi fagylaltakkal foglalkozol, vagy jégkrémmel, vagy ilyesmi? Aztán persze egyáltalán nem biztos, én csak lehet, hogy most ezt tudom hirtelen a saját agyamból elővarázsolni, de nem írt megfejtést Lajosunk. Itt van Anita üzenete, fegyverrel kényszerítem az ügyfeleket, hogy időben hozzák az anyagot, mert ha a 20-áig nem megy be az áfája, a NAV fogja meghurcolni. Egyébként könyvelő vagyok. Hát igen. Azt hiszem, hogy tényleg komoly fegyvertény az, hogyha valami elcsúszik a könyvelésben, úgyhogy biztos, hogy nagyon szigorúan kell bánni az ügyfelekkel. Vivian azt írja, mindenféle szereket, köztük kábítószer csempészek az egész világban, vannak beépített embereim a rendőrségen, akik partnerek ebben. Gyógyszeripari logisztikus vagyok. Hát igen, ha így gondolunk a gyógyszeriparra, tulajdonképpen fájdalomcsillapítás, kicsit elkábítás, ezekkel foglalkozik, tehát tulajdonképpen mondhatni drognak a gyógyszereket is, és kicsit átfogalmazva, igenis, hát ezeket csempészi a világban, és beépített emberei vannak a rendőrségen, ugye, akik segítik a munkáját és védelmezik ezeket, csak egy kis megfogalmazási különbség, de már is teljesen máshogy hangzik a munka. Enikő azt írja, vegyi anyagokkal, veszélyes szúróvágó eszközökkel, gépekkel módosítom az emberi test keratin kinövéseit, miközben UV-fénnyel kényszerítem áldozataimat mozdulatlanságba. Hát ez is nagyon durván hangzik, de valamilyen specialista műtéti eljárás lehet ez. Úgyhogy igen, ez is nagyon veszélyesen hangzik, de valószínűleg igazából ártalmatlan és az emberiséget segítő munkáról van szó. Komoly pénzösszegektől szabadítok meg egy céget minden nap. Ugyanis pénzügyes vagyok, írja nekünk Réka. Köszönjük szépen ezt a választ is, és nézzünk még az óra végére egy hosszabbat. László írja nekünk, hogy egy láthatatlan hálózat kulcsembere vagyok. Olyan rendszereket tartok kézben, amelyek nélkül nagyvállalatok percek alatt térdre rogynának. Nem én okozom a problémát, én döntöm el, hogy megtörténik-e. Kapcsolatban állok a döntéshozók legbelső köreivel, tudom, mikor bizonytalanok, mikor sebezhetők, és pontosan akkor jelenek meg egy megoldással. Nem erőltetek semmit, egyszerűen elintézem, hogy ne legyen más választásuk. A háttérben dolgozom, amikor minden működik, senki nem gondol rám. Amikor viszont minden összeomlana, akkor derül ki, hogy végig ott voltam. Folyamatosan bővítem a befolyásomat, új célpontokat vonok be a körbe, és gondoskodom róla, hogy a rendszer egyre több helyen tőlem függjön. Kívülről egy átlagos üzleti szereplő, belülről a szikra én vagyok. Szerintem ez zseni, ezzel zárjuk az órát, és hát tulajdonképpen ne izguljanak, a teljes következő óra is rendelkezésre áll hasonló üzenetekre. A téma akkor is az lesz ugyanis, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. 0635 925 925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére.

0: humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

rise with you. Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, a témánk pedig ugyanaz, mint az elsőben. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Zoltántól már is kaptam egy kérdést, ami tulajdonképpen teljesen jogos, erre én nem gondoltam. Azt írja, hogy ha én bűnöző lennék, akkor írjam azt, hogy becsületes polgári munkám van. A bűnözőknek ezt kéne írni, nem? Igen, Zoltán, azt hiszem ezt kéne írni, de inkább, ha van még egy üzenetre pénzed, akkor szerintem nyugodtan küld el a valódi munkádról a bűnözőként megfogalmazott üzenetet 0635 925 925-ös, de hogyha valaki egy SMS árát sem akarja rákölteni, akkor van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Ide is nyugodtan küldhetnek nekünk üzenetet, vagy még a facebook.com/ceglidradios ott van, bár legritkábban ott szoktak üzenetek érkezni valamiért. Ágnes a következő, a megbízóim csak fűrészesnek hívnak, mert a kedvenc eszközöm a fűrész. Az elektromosokból van szalag, kör, láncfűrész, de vannak még kézi fűrészeim is. A japán fűrészt előszeretettel használom az otthonomban is. 5-10 évente előfordulnak véres balesetek, de ezek ritkák. Általában tiszta munkát végzek, a profi munkát megfizetik az üzlettársak. Hát Ágnes, akár mondjuk ennyiféle fűrészen

0: Nem vagyok benne biztos, hogy kertészként dolgozik, de nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy ez micsoda, és nem is merem megtippelni. Kár, hogy nem írtad oda, hogy egy kicsit segíts ebben nekünk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Embereket kényszerítek arra, hogy fejlődjön a személyiségük, és felismerjék, és kezeljék az érzelmeiket. Gyerekeket még játékra is kényszerítek, és még élvezem is. Nem kaptunk nevet az üzenet mellé, de pszichológus vagy gyermekpszichológus lehet az üzenet küldője, és nagyon szépen köszönjük. János azt írja, bemegyek a haverjaimmal a lakásokba, szétverjük a falat, felmászok a tetőre, és eltakarom a méregdrága tetőcserepeket a triádoktól seftelt napelemekkel. Áramszünetet csinálok, és csak akkor kapcsolok újra villanyt, ha annyi pénzt kapok, amennyit a zsaroló levélben, alias szerződésben kértem. Hát igen, ő valószínűleg napelemes rendszereket épít ki, de tök jó volt a megfogalmazás. Gyöngyike azt írja nekünk, hogy lelki terapeuta és kezdő pszichológus, egyébként belvárosban hotel recepciós vagyok. Igen, ez olyan, mint hogy fogalmazd meg máshogy, hogy mivel foglalkozol, mert egy recepciósnak igen, lelki terapeutaként és pszichológusként is kell viselkednie, meg szerintem a csaposok egyes bárokban ugyanilyenek, hogy aztán ott nem csak az italokat, hanem a lelküket is kijöntik az emberek. Adrián azt írja nekünk, hogy beleszúrom teljesen, és csak vonszolom métereken keresztül. Hát ez nekem túl kevés ahhoz, hogy kiderüljön, mivel foglalkozol, de elég betegül hangzik. Na, azt írja nekünk Alexandra, hogy figyelek, mindig. Nem beszélek sokat, de mindent hallok. A félmondatokat, a suttogásokat, a hazugságokat, amiket még te se hiszel el magadnak. Egy pillantásból levágom, ki mennyit ér, ki fizet, ki fut el majd a végén. Mosolygok, mert ezt várod, de közben számolok. Lépéseket, perceket, poharakat. Tudom, mikor kell odalépni, mikor kell eltűnni, és mikor kell hagyni, hogy egy kicsit megfőj a saját idegeidben. A kezem nem remeg. Akkor sem, amikor feszül a levegő. Akkor sem, amikor már mindenki túl sokat ivott, és egy rossz szó elég lenne, hogy elszabaduljon a pokol. Én viszont nem hibázok. Soha. Ha mégis, akkor nem kiabálok. Csak megjegyzem az arcod, és hidd el, egyszer még visszaköszön. Ez az én terepem, amit uralok, ahogy téged is. Tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz-e egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. Hát akkor pincér lehet Alexandra, és a lesz egy, az azért fontos, mert ugye nem illik úgy kérni az éttermekben, hogy lesz egy, mit tudom én, marha pörkölt, úgyhogy ezért viccesen azt írta a végén, tisztelettel beszél, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. És egyébként igen, nagyon jó a megfogalmazás, és tényleg azt hiszem sikerült nekem is jól átadnom a felolvasással. Remek, remek átirat, nagyon szépen köszönjük, pont ilyenekre vágytam, amikor ezt a műsort kitaláltam. Hamarosan folytatjuk, 0635-925-925-ös, ha ön is elküldené a saját munkáját bűnözőként megfogalmazva.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja folytatódik, és a mai kérdésünk a következő. Írja körül a munkáját úgy, mint a bűnöző lenne, ami még egyszer elmondom, nem kérdés, hanem egy kérés, hogyha van kedvük, küldjék el nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Éva ezt írja, önként beülnek a kocsimba, és mielőtt ki tudnának szállni, már kattan is a zár. Elviszem őket messze, néha túl messzire megyek. Taxis vagyok. És egyébként ez tök jó dolog, meg nagyon jó megfogalmazás itt is, úgyhogy már megyünk is tovább. Bence írja, hogy kiállok az út szélére a műszeremmel, és úgy csinálok, mintha az autósok sebességét mérném, vagy a járókelőket fotóznám, legalábbis szerintük, miközben mindenféle színes sprayvel graffitizik az aszfaltra. Kitűző mérnök vagyok, és sokan egyébként tényleg azt hiszik, hogy sebességet mér, aztán közben meg csak felméri, hogy mondjuk milyen magasságok vannak az adott terepen, gondolom én, de nem szeretném helyette körülírni a munkáját, viszont a megfogalmazást itt is nagyon köszönjük. Petra azt írja, egész napos, minden beterítő vizes vérfürdőt tartok önként jelentkezőknek pénzért, tulajdonképpen dentál higiénikus vagyok, nem tudom, hogy az pontosan micsoda, úgyhogy menjünk is tovább gyorsan. Attila írja, pórójárt, gondatlan és tehetetlen rászoruló emberek teljes magánéletét alattamosan kifejezetten bonyolult folyamattal birtoklom el, úgy töröm fel és használom féltett adataikat, személyes dolgaikat, hogy végig szenvedik az egész folyamatot teljesen tehetetlenül. A legrosszabb ebben, hogy a végén kifosztom őket anyagilag is. Őszintén sajnálom, de imádom a fanatizmust. Ne ázzon be a telefonotok, soha. Ja, értem. Attila, tehát gyakorlatilag a telefonokat, amik mondjuk átáztak, tisztítja ki, de ahhoz be kell lépnie, és a rendszerből ki kell menteni a dolgokat, és így tud adatokat menteni, meg ilyesmi, és ő belelát ilyenkor mindenki magánéletébe egy kicsit. Tök jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Ezt többször nem mondom, hogy tök jó megfogalmazás, mert mindenki tök jó, úgyhogy csak inkább haladjunk tovább simán. Bori azt írja nekünk, hogy kicsiket, nagyokat próbálom rávenni a használatukra, eddig sok sikerrel katétert készítek. Na, ezt azt hiszem nem akartam tudni. Menjünk tovább, szülőket képzek ki arra, hogy különös következetességgel szabjanak határokat. Anyapszichológus vagyok. Ez is tök jó üzenethez, név nem járt, de nekünk nem is feltétlenül kell. Jolán írja, hogy besúranak minden házba, akár lakásba, belátok az ott élők ügyleteibe, hol rossz hírt viszek, hol jót. Ezen el kell gondolkodnom, talán postás? Esetleg postás lehetsz? Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Szervezetszerűen pénzért engedem meg, vagy nem, másoknak, hogy bizonyos tevékenységet végezzenek, vagy ne. Szolgáltató hatósági feladatkör igazgatási szolgáltatási díjfejében. Kicsit bonyolult a megfogalmazás nekem, de minden esetre tök jó, és köszönjük. Feró azt írja, a teljes társadalom félelemben tartásán fáradozunk szervezeti formában, pénzüket elvesszük így vagy úgy, a közlekedésüket, a munkavégzéssel kapcsolatos szokásaikat, a szabadidejük eltöltését és szinte mindent figyelünk. A legapróbb eltéréseket is szankcionáljuk, készpénzforgalom nincs, a szervezet mára ezen a szinten túlnőtt, munkáltatónk állam az államban. Rendőrség lehet? Nekem is el kell ezen gondolkozni, de nem vagyok benne biztos. Nekem mindig segítség, hogyha oda van írva, de így viszont izgalmasabb, hogy lehet találgatni. És nézzünk még egyet. Autóalkatrészeket lopkodok innen-onnan, hogy a soron majd összerakják. Ezt Ilona írta nekünk, valószínűleg ő eszköz vagy alkatrészbeszerzéssel foglalkozik. Még vannak üzeneteink, úgyhogy mindenki maradjanak, hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A Ceglin Rádióban. Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

meggyőző lenne, ezt kértem ma a Ceglit hangja hallgatóitól, és nagyon sokan beszálltak a játékban 0635-925-925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu az elsőre SMS-eket, a másodikra e-maileket várunk, és hát vannak üzenetek szép számmal, Flóriánét olvasom most. Rossz zsaru, jó zsaru játékot tolok egy lila plüsmacival. Pont nem érdekel, hogy vágod-e az angol igeidőket, de sajnos ez a szemét maci úr ezt megköveteli tőlük, márpedig neki nem lehet ellent mondani. Van egy csengője is, amit csak ő érinthet meg, azzal hívja a gyerekeket a tábla előtt dadogni. Mert ugye olyan kényelmesen ülnek, én nem akarnám ilyesmivel zaklatni őket, de hát maci úr, vele nem lehet bírni. Azt hiszem, hogy tanító bácsi lehet Flórián, és van egy segédeszköze, egy maci, aki hát ezek szerint terrorban tartja az egész osztályt. Nagyon tetszik, köszönjük. Szilvia a következő. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy az élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, az életkörülményeik ellehetetlenítésével nem sikerül őket elpusztítani, a gyilkosságtól se riadok vissza. Számomra hasznot hozó csoportokat viszont szükség esetén támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét. Biokertész vagyok. Na hát, biokertészként hallgassuk meg újra. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, tehát nem locsolja feltétlenül a növényeket. Aztán itt van, hogy számomra hasznot hozó csoportokat szükség szerint támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét, tehát leszedje, leszüretelje, szó szerint a gyümölcsöt. Nagyon jó. Zsolt azt írja, magasan játszom a nagy fesz cuccal, érted? Nem utcai meló ez. Az ég szélén melózok, ahol a madár is csak vendég. A vasóriások tetején lógok, feketén-fehéren újra rajzolom őket, hogy bírják még a naftát. Nem festő vagyok, haver. Én az a csávó vagyok, aki a villámok fölött hagyja ott a kézjegyét. Magas feszültségű tápvezeték oszlop festő. Nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy ilyen szakmákkal találkozunk itt a műsorban. Zozi azt írja, embereket kínzok, amiért még fizetnek is. Akinek tetszik a végeredmény, visszajáró mazoista lesz. Nincs ideírva, de én azt gondolom, hogy csontkovács lehet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de nagyjából így képzelem a csontkovács szakmát. Halott élőlényeket darabolok fel, és használati tárgyakat készítek belőlük. Zoltán üzenete, aki szerintem asztalos lehet, mert hogy a növény is élőlénynek számít, ezeket feldarabolja és tárgyakat készít belőle, tehát farag és hasonlók. Timi írja, hogy napi szinten idegeneket csábítok be egy csendes helyiségbe, ráveszem őket, hogy feküdjenek le, majd módszeresen kezelésbe veszem a testüket. Néha fájdalmat okozok, de a végére még hálásak is, sőt, vissza is jönnek önként. Masszőr vagyok. Tök jó, köszönjük, és még egy rövid a végére. Orsia írja, hogy összes tényállás, ügyvéd vagyok. Tulajdonképpen itt nem is lehet pontosan megmondani, hogy bűnözőként vagy nem bűnözőként működsz, persze csak viccelek. Van még egy blokkunk, kedves hallgatók, aki szeretne tartson velünk, érdemes lesz, mert még van néhány üzenetünk, de hogyha annyi üzenet futna be a maradék időben, akkor ebből az adásból bizony folytatás is lesz.

0: A mai kérésünk az volt, kedves hallgatók, hogy fogalmazzák meg úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének, rengeteg remek válasz érkezett, és még mindig vannak, sőt, azt kell, hogy mondjam, talán lesz annyi válaszunk, hogy egy második adásba is belekezdjünk majd, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de hogyha még csatlakoznának, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegliradio.hu-n. Riárdnal megyünk tovább. Mások lakásában vagyunk, amíg nincsenek otthon. Először törünk, zúzunk, amíg erőnk bírja. Sokszor csövezünk, vagy csempészkedünk is, amíg ott élünk hetekig. Nem kevés pénzeket zsákmányolunk évek óta, mindent átrendezünk, ők mégis fizetnek nekünk ezért, ha vissza akarja kapni a lakás kulcsát legalábbis. Ez az építőipar, de gondoljunk bele, még mindig jobb, mint a testnevelő tanár, aki egész nap gyerekeket futtat. Tulajdonképp igen, és köszönjük a poént is a végére. Mármint a dupla poént. A borotvántól rettegnek, írja Júlia. Hát ő akár Borbély, vagy divatosabb nevén Barber is lehet akár, de nem tudunk többet. Bűnjeleket, bizonyítékokat tüntetek el, ezt Judit írta, és hát ez is sok minden lehet, de sajnos én nem tudok rájönni. Viszont Tamás kicsit hosszabban fogalmazott. Más tulajdonában lévő gépjárművel juttatok el harmadik félhez tartozó árut a céljáig, és próbálom ezt a hatóság elkerülésével megtenni. A feleségem pedig a konkurenciánál intézi a papírmunkát. Az unokaöcsém ugyanannál a konkurenciánál a raktárban tevékenykedik, az érzékeny cuccot helyezi el a szállító eszközre, persze úgy, hogy minden legálisnak látszódjon. Azt hiszem, hogy itt csomagküldő szolgálatok, cégek, munkatársai vagytok, és amúgy érdekes, hogy családi vállalkozásban nyomjátok, de mégis konkurenciánál van a család egy része. Fanni üzenete, megvárom, hogy az emberek hozzám hozzák a cuccaikat, aztán egy gép segítségével eldöntöm, mennyit érnek, és addig nem engedem el őket, amíg nem fizetnek. Ez olyasmi lehet, mint hát most hirtelen akartam kimondani, zálogban dolgozhatsz, és akkor esetleg leadott ékszereket vizsgálsz meg. Ezt gondolom én. Fájdalommal jönnek, fájdalmat okozok, több percen keresztül tűrik, egész testét kínzom, de szeretik, fizetnek érte, és néha kérik, hogy újra jöhessenek, beteg állatok. Írja nekünk Anett. Szerintem te is masszírozással vagy csontkovácssággal, hogyha ezt lehet így fogalmazni, foglalkozol. Aztán állatok lenyúzott bőrén ejtek további sérüléseket, hogy az emberek lábán cipő legyen. Mindez naponta több órán keresztül büntetlenül, írja nekünk Marcsi. Hát kedves hallgatók, remek üzeneteket kaptunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy folytatás mindenképpen lesz. Aki esetleg nem fért bele a maiba, az egy másik alkalommal majd visszahallhatja a saját üzenetét, de holnap egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Mára megköszönöm a figyelmet, Vörös Nendi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötötött, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, már Süveges András, és így lesz ez este 6 óráig. Mindjárt indul a jó reggelt szegéd, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésére ésébe vetett közbizalom helyreállítására. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának

0: Pénzbírságot kaphat.
1: Az időjárásról.
0: Napos, derült, száraz idő várható. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, a Ceglédéje kedvenc dalaival, valamint a fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Hallgassanak rám!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: Reggel Ceglédet azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb infókkal, utána jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jával 312 km/órás sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében 130 km/órás sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat.
1: Az időjárásról.
2: Napos, derült, száraz idő várható. Napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, este addig a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Dalokkal, nem sokára pedig programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglédsz!

0: lennék.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban, Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, vagy napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Tuju című közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. A leromlott oktatási körülmények miatt tüntetnek Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését. képviselőit, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök

0: Levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mikrofon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc muzsikáival. Nem sokára pedig visszatérek és lapszemlézek. Tartsanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Nem minden napi eset borzolta fel a kedélyeket Mexikóban. Gangsta Zoli alatt felrobbant a szálloda egyik mosdója. A 2000-es évek elején a kártellen nem létezett olyan, hogy sima klipforgatás. A legendás Hato Loco videó mexikói útja azonban még a fiúk mércéjével is túllőtt minden létező határon. Választások miatti szesztilalom, képpisztolyos zsaruk, verseny, hasmenés és teljesen elárasztott szállodai mosdófilm jelezte a portját. A legőrültebb pillanatot maga Gangsta Zoli idézte fel, aki egy ártatlannak induló tisztálkodási kísérlettel konkrétan katasztrófa övezetté változtatta a hotelt. Minden egy alapos, ám balul elsült popolomossással kezdődött a szobában. Zoli meglátott egy masszívnak tűnő szanitert a fürdőben, és úgy döntött, ránehezedik a művelethez. A végeredmény egy felrobbant mosdókagyló és egy elszabadult vízvezeték. Óriási robbanás, leszakadt a mosdó, a falból megdőlt a víz, Dopman kint a szobában azt hitte, konkrétan felrobbantottam a WC-t. Széttört az egész iránkokra, emlékezett vissza Zoli a megpróbáltatásokra. A csőtörés és a hirtelen víznyomás vesztés az egész épületben azonnal lekapcsolta a szolgáltatást, ami a szomszéd szobában zuhanyzó Big Daddy Lacát érintette a legérzékenyebben. Jövök ki, a Big Daddy Laca a folyosón már vár mesztelenül, teljesen beszappanozva, ráva a hab, mintha purhabbal kente volna be magát. Kérdezi tág szemekkel, mi történt, elment a víz? Mondom, ja, az egész hotelben elment, mert popólómosás közben kicsit leszakítottam a mosdót. Na hát ebből is tud hír lenni, kérem szépen, a borsonline.hu oldalon. Maradunk ennél a platformnál. Csihel Feri és felesége Viki budapesti lakásukat néhány évvel ezelőtt vásárolták. Szerelem volt első látásra. A társasház legfelső emelete hatalmas terekkel rendelkezik, és az elalakú teraszról csodás kilátás nyílik a városra. Mindez közel van a belvároshoz, mégis távol annak zajától. Csihel Feri és Viki Bogácsi otthonában a pihenésé a főszerep. Az idejük nagyobbik részét itt töltik, és szívesen fogadnak vendégeket, írja a Hot magazin. Eredetileg ez egy kicsi nyaraló volt. A kétszintes házigót azonban Ferriék idővel felújították, illetve átalakították. Csihel Feri feleségére bízta mindkét ingatlan berendezését. Viki a kedvenc színeivel, a fehérrel és a barna árnyalataival játszva varázsolta otthonossá a hideg falakat. A lakás központi része a nagy amerikai konyhás nappali, ahol a barna és árnyalatai, valamint a fehér színek uralkodók. A terek kialakításánál, a lakás berendezésénél főként Viki ízlése érvényesült. Íme Feri dolgozó szobája fogalmaz a portál, és ez persze képet is szolgáltat. A stúdió alvá bátran visszavonulhat, alkotni itt minden adott egy új album születéséhez, a fellépések előtti gyakorláshoz. Természetesen az aranylemezek sem hiányozhatnak a falról. Hát aki kíváncsi Csihel Feri és párja lakására, az kattanjon a borsonline.hu oldalra.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: A lapszemlét azonnal a nemzetisport.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók. Semmi, avagy döntetlen szerzett gól nélkül Észak-Írországban. Labdarúgó válogatottunk csak annak örülhet, hogy a hálója érintetlen maradt, na meg annak, hogy az ukránok sem nyertek Grúziában. Willi Orbán pedig utolérte az örök listán 70 válogatottsággal Nyilasit és Kipriket. Tudósítás, osztályzatok értékelés és elemzés három oldalon, az újságformátumban, de ahogy mondtam, a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezzel. Pilezics Máté sem érti a Demjén ügyet. Az MTK-t irányító vezetőedző beszélt a csapatát sújtó sérülés hullámról, na meg a legbizarabb, egyben legszégyenletesebb esetről. A hírek szerint a kapust a lakása lépcsőházában támadták meg, s menekülés közben eltört a láb középcsontja. Ezzel az esettel is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Az úszószövetség nem hagyja annyiban a sapka ügyet. Betlem Dávid és Fábián Bettina elvett érmeit minden elejével igyekszik visszaszerezni. Kovács Erika írását olvashatják erről. Kárpát-aljai jelentés, Csilla Péter sorozata első rész. A félárván maradt gyermekek lelkét is ápolja háborús időben az utánpótlás tréner. Beszélgetés Pukánics Adriánnal, a Shakhtar Donetsk egykori ukrán válogatott középpályásával, a nagyszőlősi játékos edzővel. A magyar-ukrán és az ukrán-magyar válogatott nemzetek ligája mérkőzés közötti napokban Kárpát-aljáról jelentkezik a Nemzeti Sport Report sorozata. Többek közt ezt is olvashatják tehát a portálon, és persze az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igény.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, reklámokkal, majd a legfrissebb információkkal, utána meg a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. A leromlott oktatási körülmények miatt tüntetnek Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszky közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja, a helyzet elmérgesítésével.
2: Az időjárásról.
5: Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
3: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este, addig utána jön majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig programajánló, és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzetel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: És mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Szóval énekel majd nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
7: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
4: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zenevilágnapját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hídben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok országszerte Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott.
3: Az időjárásról.
8: Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás

0: Én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Őszinte válaszok kellenek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata, mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ha szeretnél valamin változtatni az életedben, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, melyek felmerülnek. Ma például kitárulhat előtted egy ajtó. Ha ezen se lépsz be, akkor talán nem is igazán szeretnéd azt a változást. Egyébként azzal sem lenne semmi baj. Bika, időnként nem árt értékelni, hogy az évek során kialakult ismeretségi körünk milyen emberekből áll. Könnyen lehet ugyanis, hogy menet közben szinte észrevétlenül elcsúsznak körülöttünk a dolgok, és az időnk túlságosan nagy részét töltjük olyan emberekkel, akikkel a kapcsolatunk valójában felszínes. Tölts több időt az igazán fontos emberekkel. Ikrek! Ma valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphatsz valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett veled. Örülj ennek és becsüld meg, ha valaki így megtisztel a bizalmával. Ügyelj arra is, hogy semmiképpen ne élj vissza vele. Rák! Ma hallhatsz vagy tanulhatsz valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziádat. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismerettség valamilyen szempontból hatással lesz rád, és nehezen tudod kiverni a fejedből. Akárhogy is alakul a mai napod, este sokkal nehezebben tudsz majd elaludni az átlagosnál, hisz az agyad kattogni fog szüntelenül. Oroszlán, ha tudod, hogy valamiben tehetséges vagy, azt ne hagyd kihasználatlanul. Fejleszd a képességeidet és képezd magadat folyamatosan. Használd ki maximálisan a tudást, amivel rendelkezel, mert ez hozhatja számodra a legtöbb sikerélményt és a legnagyobb jövedelem növekedést is. Ma ráadásul az élet ezen a területen megkínál egy lehetőséggel is. Szűz! Ma könnyen elképzelhető, hogy egy kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélned az életed egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik neked túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás jele, melyet akár jól is használhatsz. Vannak változások ugyanis, melyekre nincs hatással az, hogy mi mit szeretnénk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jövünkre fordítjuk, amennyire csak lehet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy hír vagy egy esemény hatására feltör belőled egy emlék, egy rég elfeledett időben egy olyan emberrel kapcsolatban, akivel jó ideje megszakadt a kapcsolatod, vagy talán még el is távolodtatok egymástól. Talán most itt van az ideje, hogy felidézd a régi szép időket és megtedd az első lépést abba az irányba, hogy ismét tudjatok egymástól. Meglepő hatása lehet mindennek. Skorpió, ma úgy érheted el egy célodat, hogy támogatókat szerzel, vagy valakit a magad oldalára állítasz. Igyekezz hát kiemelten törődni a megjelenéseddel, foglalkozz a körítéssel, és jól tervezd meg a mondandódat is. Jó eséllyel sikerrel jársz, de azért most ehhez kell majd egy kis szerencse is. Nyilas, a múltad és a jelenet tiszteletet parancsol, az eredményeid pedig önmagukért beszélnek, mégis néha képes vagy az önbizalmadat elveszíteni a legváratlanabb pillanatokban. Ma olyan helyzet adódhat, melyben ezt nem engedheted meg magadnak. Készülj hát fel lélekben is, igyekezz ráerősíteni a fellépésedre azzal, hogy hibátlan külsővel lépsz ki az ajtón. Bak, ma egy elképzelés ötlet fogalmazódhat meg benned, és talán ez elindít téged egy új úton. Légy kreatív, gondolkodj új megoldásokban, találd ki magadat. Most van igazán nagy szükséged arra, hogy szabadjára engedd az innovatív éned. Ne gondold egy ötletről sem elsőre, hogy butaság. Írd le és gondolkodj. Vízöntő, ha van megtakarításod vagy egy befektetésed, akkor valószínűleg most nyugodtabb az álmod, hiszen nagyobb biztonságban érezheted magadat, mint mások. De van neked valamid, ami még nagyobb nyugalmat adhat számodra, ez pedig az, hogy vág az eszed. Már egy olyan elképzelés, ötlet fogalmazódhat meg benned, melytől talán még újra is definiálhatod a jelenlegi pozíciódat. És végül halak, lehet, hogy mostanában átalakulóban van néhány dolog az életedben, de nem biztos, hogy ez a környezetedben mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezz hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inogd meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül. Jó úton haladsz, ne hagyd magadat eltántorítani. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: olyan szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg visszatérek a közös ismerősökkel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hídben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok országszerte Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott.
1: Az időjárásról.
2: Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-től a Ceglid Rádióban a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este 6-ig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi. Most megfolytatjuk dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt,
2: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglet.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de észak-nyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként páraköd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, észak-nyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és észak-keleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A hírek után azonnal ez a kiváló musika szól itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. 14. Leó pápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több

0: között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez pár perc múlva kiderül. Tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Szeglét Rádió. 92.5.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint Bálint Bóta Júliával beszélgetek itt a stúdióban, aki megérkezett ide hozzánk. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: Legutóbb ugye itt a stúdióban is találkoztunk, de igazából legutoljára kedden, 22-én, az autómentes napon, reggel 7 óra tájban jártam kint a Szabadság téren, és már bizony akkor sem volt üres a tér, hál' Istennek, már akkor is volt egy kis nyüzsgés. Hát nézzük csak, hogy ennek az autómentes napnak, amit országos rendezvény természetesen, de itt Szegléden is megvolt, mik voltak az itteni tapasztalatai, hogyan tudnád összegezni ezt?
3: Hát először is nagyon-nagyon köszönöm szépen azoknak, akik kijöttek ugye már reggel, ugye korán.
2: Nagyon korán,
3: és
2: igen.
3: Igen, ugye 6 órától volt az iskoláknak úgymond a regisztrációja a Szabadság téren, és 5 óra 30 perctől pedig a sportcsarnoknál.
2: Igen.
3: Úgyhogy aztán nagyon sokan kijöttek, úgyhogy mennyi volt? 719.
2: Az már szép.
3: Úgymond regisztráció volt. És tényleg nagyon sokan jöttek kerékpárral, nagyon sokan jöttek lábbalhajtós rollerrel, és görkorcsolyával is jött valaki, igen.
2: Tényleg, ezt nem is emlegettük,
3: igen,
2: érvényes.
3: Így igaz. Tényleg nagyon-nagyon jó volt, ugye utána volt 10 órától 13 óráig még ilyen program, ahol voltunk ugye mi kerékpáros akadálypálya, ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg.
2: Ott
3: voltak voltak ugye a színezőktől kezdve mindent is kivittünk, valamint kint voltak ugye a mentős kollégák, úgyhogy innen is köszönöm nekik is a munkájukat, meg a tűzoltó kollégáknak, ugye mind az önkénteseknek, mind ugye a ceglédi katasztrófa védelem, akik kint voltak a füstsátorral, nagyon-nagyon élvezték,
2: hát
3: a gyerekek.
2: Persze.
3: És nagyon-nagyon élvezték ugye a kerékpáros akadálypályát, valamint ugye ezt az ittas szemüveg, meg ez a kábítószeres szemüveg, ez mindig nagyon-nagyon jó.
2: Ez óriási,
3: ugye,
2: igen.
3: Megcsináltam nekik új nyomatot, és ugye szépen ugye megcsináltuk mindenkinek kis új nyomatát, hogy néz ki, megnéztük nagyítóval, és tényleg nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy ilyen részvétel volt. Volt ugye az Oviknak ilyen aszfaltrajzoló verseny, ugye? És az is ott gyönyörű szép művek kerültek, úgymond az aszfaltra. Hát egy eső azért el fogja majd őket szépen mosni, de gyönyörű szépeket rajzoltak a gyerekek. Valamint ugye volt iskolai rajzverseny, és
2: az is bizony.
3: Ott is ugye 3 helyezettünk volt. Nagyon ügyesen rajzolnak a gyerekek. Szóval én, aki nem tud rajzolni, mert én csak pálcika ember tudok rajzolni, kb. Odáig tart a rajztudományom, hihetetlen, hogy mennyire ügyesen rajzoltak. 64 darab rajz érkezett be, és nagyon nehéz volt választani belőle.
2: Hát,
3: nagyon-nagyon nehéz, de 3 gyerkőcöt kiválasztottunk, ugye, akik nyertek. Ugye meg valamint kisorsoltunk egy kerékpárt a végén, hát ugye a harmadik úgymond etapnak az elején úgymond. Kisorsoltunk egy kerékpárt, ugye, amit a Győre kerékpáristálóban vásároltunk, és innen is köszönöm szépen Szabolcsnak, Győre Szabolcsnak, hogy segítséget nyújtott ismételten ebbe a Szeglédi rendőrkapitányságnak, valamint nagyon köszönöm szépen a nagyon-nagyon sok segítséget Kőházi Ádámnak, mert nélküle ez a program ez nem jöhetett volna létre. És nagyon köszönöm szépen a tanároknak, az óvópedagógusoknak, a tanítónéniknek, tényleg mindenkinek, aki ebbe részt vett, hogy egy ilyen nagyon szuper programot tudtunk csinálni, mert délután ugye 5:30-tól is nagyon sokan kijöttek.
2: Még akkor is.
3: Igen. Sokkal többen, és ugye 6:30-ig volt ez a program, de még 6:30 után végeztem, mert ugye kerékpárregisztrációt is csináltunk.
2: Amellett, az is volt, bizony.
3: Igen. Amellett ugye, hogy volt még ugye ismételten ilyen akadálypálya, és akkor így a szülők is, aki szerette volna, kipróbálhatta a kerékpáros tudását, úgymond, meg ugyanúgy kivittük az ittas szemüveget, kábítószeres szemüveget, és akkor azt is kipróbálhatták délután, valamint még volt ugye egy virágárus hölgy, volt ugye a kürtös kalácsos, ugye volt Anna Zsófien, ugye ő egy énekes hölgy volt, és neki is nagyon köszönjük amúgy az előadását, gyönyörű szépen énekelt, annak ellenére, hogy torokgyulladása volt szegénynek, és nagyon-nagyon ügyes volt, igen. Szóval nagyon jó volt, én nagyon-nagyon élveztem, meg az annyira ügyesek, okosak a gyerekek, ugye én nagyon imádom.
2: Ha látszik, főleg, hogy van ennek értelme, igen, azért, ugye?
3: Igen, hogy van értelme, hogy tényleg odafigyelünk rájuk, és elmagyarázzuk ugye nekik, hogyha véletlenül ugye elrontottak valamit, akkor nem azt mondja, hogy ezt így rosszul csináltad, vagy úgy rosszul csinál, nem, hanem elmagyarázzuk, hogy ügyes voltál, de jobban.
2: Ezt igen, lehetne jobban, és egy picit.
3: Hát nem lehetne jobban, hanem úgy elmagyarázzuk, de ha így meg így csinálod, akkor még akkor ügyesebb leszel. És tényleg nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon élvezték, nagyon sokan ott voltak. Nem is tudom, hogy nagyon sokan kijöttek délután. Én meg is lepődtem, hogy sokkal többen voltak kint délután, mint például tavaly.
2: Igen.
3: Lehet az, hogy jobban oda vonzotta őket, hogy volt még délutáni program, még ugye pluszban.
2: Ez is fontos lehet, bizony.
3: De igen, nagyon igen. Jó. Ja, és hát a legfontosabb, hogy idén ugye a református általános iskola nyerte meg a 100 000 forintos Decathlon utalványt.
2: Gratulálunk nekik
3: innen is még egyszer, és remélem, hogy minél több játékot, vagy amit szeretnének vásárolni, igen, tudnak igen, majd igen. Az iskolának, mert nagyon megérdemelték, kimagaslóan nagyon-nagyon sokan jöttek el tőlük.
2: Igen, kellenek ezek a rendezvények, ugye? Igen. Azért fontos a gyerekek számára is, felnőtteknek is egyébként, de igen. A gyerekeknek meg különösen, hogy tudatosodjon bennük az, hogy szabályosan közlekedni,
3: hogy kell szabályosan közlekedni.
2: És nem csak és azért, mert hogy lehet nyerni valamit ilyenkor, egy autómentes napon, hanem igenis biztonságban érezheti magát az úton.
3: Igen. Meg annyi, hogy délután, ugye itt például ennél a programnál, ugye ennél a kerékpáros akadálypályánál volt olyan, aki elektromos rollerre jött, és mondtam, hogy ő is nyugodtan kipróbálhatja. Sőt, hogyha valaki szeretné, hogy ilyen legyen, akkor csak szólni kell ugye nekem, és én megcsinálok elektromos rollerre is bármilyen pályát, hogy tudjanak gyakorolni a fiatalok, hogy mennyire tudnak éles helyzetben jelen lenni, úgymond agyban. Meg fizikálisan mennyire tudnak odafigyelni, hogy kell megfordulni, mert bármikor történhet, és itt akkor rá is térhetnék én most a másik témára.
2: A másik témánkra, ami pont ugye az elektromos rollereket érinti, és itt némi szigorítás várható mostanában, ugye?
3: Bizonyám, pénteken megkezdtük az elektromos rollereknek, úgymond a gyalogjárdán közlekedő elektromos rollereseknek a szankcióikat bevetettük. Ugye az elektromos roller egy gépi meghajtású jármű. Úgyhogy vonatkoznak rá a KRESZ szabályok.
2: Ugyanúgy.
3: Vagyis gyalogjárdán az elektromos rollert is csak tolni szabad.
2: Igen, ennyi. Igen.
3: És péntek óta elkezdtük a szankciókat, úgymond, fogalmazunk úgy, hogy csúnya szóval úgymond büntetni,
2: hát, jó,
3: de a szankciókat bevetni, ugye most már érdemes akkor nagyon odafigyelni, hogyha gyalogjárdán közlekedünk elektromos rollerrel, akkor csak tolni lehet, ugyanúgy kerékpárral is, szóval
2: persze.
3: Tudni kell, hogy kerékpárral ugye nem szabad 12 év felett menni a gyalogjárdán. Úgy, csak úgy, ha toljuk.
2: Igen.
3: 12 év.
2: Régi szabály ez.
3: Igen. 12 év alatt lehet közlekedni, de akkor is ugye oda kell figyelni nagyon. 12 év felett viszont már az úton kell, a közútonként kell menni szépen, és oda kell.
2: Viszont, ha jól tudom, főúton nem.
3: Főúton 12 éves kortól lehet menni.
2: Igen, így van. Igen. Ott is az a 12-es, ez egy ilyen varázsszám.
3: Igen. Tehát most már, hogyha gyalogjárdán az elektromos rollerrel úgy közlekednek, hogy be van kapcsolva, és használják a gázkart, vagy azt a gombot, vagy bármit, akkor a szankciókat fog maga után vonni.
2: Ha nem szigorú hadititok, mekkora büntetésre lehet itt számítani?
3: Igazából itt úgy van, hogy a 14 év, 18 év közöttieket szabásértési feljelentéssel érünk ellene, a 18 év felett pedig helyszíni bírság.
2: Akár.
3: Igen, helyszíni bírságot kap. Igen, ott egy nagyon szép kis helyszíni bírságnak a tulajdonosa lehet a rolleres.
2: Nem éri meg.
3: Igen, nem éri meg. Mondom, 14 és 18 év között pedig szabálysértési feljelentést teszünk, ugye azért, mert hogy ott ugye a szülő is kell hozzá. Természetesen ott, aki jelen volt például ennél, mert volt is intézkedés, és ilyenkor ugye a szülő felé is jelzünk, úgymond.
2: Nyilván, igen.
3: Felérjük az adatait a szülőnek, és utána pedig akkor a szabálysértési feljelentés után pedig egy eljárás indul.
2: Igen,
3: és
2: akkor ez már része annak a folyamatnak, amiről beszéltünk, hogy az elektromos rollerek tekintetében a KRESZ-ben szigorítások lesznek?
3: ez része annak, ugye még nincs a KRESZ-ben, viszont
2: nincs teljesen
3: már nincs,
2: meg az egész.
3: Viszont
2: igen,
3: ugye most már van olyan jogszabály, ami kimondja, hogy az elektromos roller egy gépi meghajtású járműnek számít, amit eddig is tudtunk.
2: Hát igen.
3: De most már a jogszabályt alkalmazva tudjuk szépen használni ezt arra, hogy odafigyeljünk jobban tényleg, mert itt ez nem lenne akkor, meg nem kéne így, hogyha odafigyelnének az emberek, és tudnák a KRESZ szabályokat.
2: Ennyi.
3: Na most nagyon sok például, nagyon sokan voltak amúgy az autómentes napon is most így visszaugorva, hogy elektromos rollerrel voltak ott 11 évesek.
2: Igen.
3: Szóval én elmondom, hogy nem értem ezt a szülőt, hogy ezt miért engedi a gyermekének.
2: Igen, igen.
3: És ráadásul nem kicsi rollerrel, nagy rollerrel.
2: Igen.
3: Persze. Hogy egyszerűen én nem, egyszerűen nem fogom fel, hogy mennyire felelőtlen szülők vannak.
2: Igen, igen, igen.
3: Lehet, hogy azt mondja, hogy vegyed fel a bukósisakot, vagy van a gyereknél bukósisak valahol elrejtve, de
2: igen,
3: komolyan
2: igen, igen.
3: 10-ből maximum egy emberen látok egy bukósisakot.
2: Csoda, hogy nem valami sportkocsit adnak a 11 éves gyerek
3: majd
2: alá.
3: Az lesz lehet, igen. Hogy a 18. születésnapjára már azt fog majd kapni a gyerek. Nem,
2: jó,
3: nem
2: hát
3: tudom.
2: De akkor meg már teheti, mondjuk.
3: Igen.
2: De
3: csak az a lényeg, igen. Hogy ne legyen tényleg bajuk, és hogyha már közlekedik a gyermek, akkor biztonságosan közlekedjen, de egy ilyen nagy rollerrel óhatatlan,
2: igen.
3: Hogy bármikor bármi történjen.
2: És ezt erre nagyon fontos fölhívni a figyelmet. Erre nagyon jó volt az autómentes nap természetesen, de azt is tudom, hogy azért ti folyamatosan tartjátok a kapcsolatot az ifjúsággal, a diáksággal,
3: igen.
2: Tehát azért időről időre egy-egy iskolában megjelentek.
3: Minden hónapban.
2: Vagy ők mennek oda a rendőrségre,
3: igen.
2: Hozzátok. Tehát azért mindig van egy folyamatos kapcsolattartás.
3: Persze, igen, ugye? Igen, úgyhogy ha szeretnének amúgy az iskolák, akkor nyugodtan megkereshet, de vannak ilyen programok, a Zebra Suli program például, uh-huh. Amikor kimegyek az iskolákba, tavaly úgy volt, hogy a Vörösmarty téren a KRESZ pályán találkoztunk, most már megyek az iskolába, és akkor ott fogunk
2: ott
3: csinálni, mondom, mindenféle akadálypályát. Meg ugye nagyon sokan például most a táblákat se tudják, közúti táblák, hogy mi micsoda, borzalom.
2: Ennyi. Igen, tehát de itt kell alapoknál kell,
3: igen,
2: kezdeni.
3: Az alapoknál, igen. Kezdünk, ugye, akkor tesztet töltenek ki, hogy milyen kis tudásuk van. Most már szereztem egy újabb kereszttesztet, amit pont kitöltettem, van egy kerékpáros kereszteszt, kitöltöttek nagyon sokan szombaton a MÁSZ programon, ugye ez egy egészségügyi program volt, egy helyes sem lett. 15 kérdésből egy ember se tudta tökéletesen megcsinálni.
2: Ugye? Tehát akkor, igen. Van még munka.
3: Van, nagyon sok. Nagyon
2: van
3: sok.
2: Munka, igen. Lesz itt, és akkor lesz is miről beszámolnunk.
3: De ezért vagyok.
2: Igen. Igen, úgyhogy lesz miről beszámolnunk tényleg itt a,
3: igen.
2: Rend a lelkében, aminek a mai adásának a végéhez értünk. Hát én gratulálok mindenkinek, aki részt vett az autómentes nap lebonyolításában, tényleg sokan segítettek, és azoknak is, akik mint résztvevők ott voltak, és kipróbálták magukat, és tényleg biztos, hogy okosabban mentek haza, mint ahogy odaérkeztek.
3: Nagyon remélem.
2: Így legyen. Bálint Bóta Júlia, köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, minden jót. Szegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok. Valami.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, utána jövök vissza a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. 14. Leó pápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. A szakma képviselői ilyenkor gyakran országos találkozókat tartanak, valamint konferenciákat és kiállítást. Sokat szerveznek.
1: Az időjárásról.
2: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt szegédett dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok. A tisztelt publikum figyelmében maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerda. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.

0: reggeli műszaknak, a jó reggel Szegédnek vége. Mindjárt indul a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal ez a közös ismerős szól. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára hívják fel a figyelmet a Szívvilág napján. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilág napján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Népih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum.

0: Néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját.
1: Az időjárásról.
0: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, úgy szűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Plusz-mínusz kettőt, a Ceglédia kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, no és persze a lapszemlével. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Október 6-án ismét megnyílnak Árpa Attila kastélyának kapui, majd kezdetét veszi az Árulók című valóságshow 5. évada. A műsorban idén is 24 szereplő vállalkozik arra, hogy részt vegyen a különleges játékban, melyben a stratégia, a pszichológiai érzék és a csapat dinamika egyaránt kulcs szerepet játszik. A részsor most vált teljessé, miután 3 újabb ismert személyiség csatlakozott a már korábban bejelentett résztvevőkhöz. Az utolsóként bejelentett versenyző között találjuk Németh Kristóf színészt, aki a felesége tanácsát megfogadva igyekszik majd higgadt maradni a legélesebb helyzetekben is, ugyanakkor nem titkolja, hogy a kastély falai között a keményebb oldalát is megmutatja, ha a helyzet úgy kívánja. Az énekesnő és műsorvezető Lola szintén a játékosok között van. Elmondása szerint önazonos és szabad karakterként szeretne megjelenni a műsorban, bár bevallása szerint hajlamos az érzelmességre, igyekszik majd kordában tartani a könnyeit. Hogy melyik szerep állna jól? Szerintem mindkettő. Nagyjából 23 éve dolgozom a médiában, ilyen szempontból nagyon terhelhető vagyok, mondta Lola, utalva arra, hogy mind az áruló, mind a hűséges szerepét képes lenne hitelesen eljátszani. A harmadik újonnan bejelentett játékos Polgár Tünde, akit a feleségek Luxus Kivitelben című műsorban ismerhetett meg a közönség. Az üzletasszony elárulta, hogy a játék során kénytelen lesz háttérbe szorítani az etikettet és az udvariasságot, melyek egyébként meghatározzák a mindennapjait. Mindenki megszokta tőlem, hogy az etikett, az udvariasság az életem, ami ebben a játékban nem lenne igazán hasznos társam, úgyhogy egy másik oldalamat kell majd elővennem, fogalmazott. Hozzátéve, a túlélés érdekében igyekszik elkerülni a középpontba kerülést. Hogy ez mennyire sikerült neki, ez tehát kiderül majd október 6-ától. A blik.hu oldal többek közt ezzel a műsorral is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét. Király Linda mindig is a tőle megszokott eleganciával és bájjal nyűgözte le a közönséget, ám az elmúlt időszakban kitartó munkával elért változásaival még magabiztosabbá vált. Az énekesnő remekül érzi magát a bőrében, amit a legújabb Úgy, mint rég című dalához készült klipjében is büszkén mutat meg. Linda nem csak a művészetében tündököl, hanem a magánéletében is kiegyensúlyozott örömmel készül a közelgő esküvőjére. Az énekesnő az Instagram oldalán osztott meg egy különleges fotót, melyen egy az alakját követő mélyen dekoltált ruhában pózol. A fotóval a legfrissebb zenei anyagára hívta fel a figyelmet, ám a követők tetszését a fülbemászó dallamok mellett az énekesnő stílusos megjelenése is elnyerte. Linda a kedves közvetlenséggel mesélt a kép hátteréről a rajongóinak. A vadi új dalom az Úgy, mint rég fent van a YouTube-on és minden streaming platformon. Igaz, most éppen szemüvegben és óriási pulcsiban ülök itthon, de a kiforgatásnál így néztem ki, olvasható a bejegyzésben. Aki kíváncsi rá, hogy hogy nézett ki, az kattanjon vagy az oldalára, vagy a blik.hu felületre. Egyébként Linda külső és belső kiegyensúlyozottságához minden bizonnyal a harmonikus magánélete is nagy mértékben hozzájárul. A jelentős fogyás követően a magánéletében is új fejezet kezdődött. Rátalált ugye a szerelem, márciusban pedig a zenei producer és ingatlan beruházó párja Roland megkérte a kezét. A pár már izgatottan készül a nagy napra, ám még nem született döntés arról, milyen méretű esküvőt szeretnének. Az énekesnő szerint ugyanis a lakodalomra szánt összeget akár más, fontosabb dolgokra is fordíthatnák. Ez is kiderül, hogy mire szeretnék, a blik.hu oldalról tehát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként páraköd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez a dal szól azonnal a hírek után, a címe Shine. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Zöldbableves tejfölösen, A menü kelkáposzta főzelék rudvagdaltal, B menü rizses hús csemegeuborkával, extra menü snidlinges sajttal töltött csirkemell rizibizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
7: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, két ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban, 3 bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csaknem 50-en meghaltak, és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A junta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen. A támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára.

0: Siklott és felborult egy vasúti szerelvény két tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon.
1: Az időjárásról.
0: Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Közlekedési információk.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz-kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, programajánlóval, fontos hasznos infókkal, na és persze a csillagok üzeneteivel. Azok számára árulom el, hogy mit üzenek már a csillagok, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már akkor megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, tartsanak velem.
0: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd-város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagy regény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Alberti Irsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Őszinte válaszok kellenek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata, mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ha szeretnél valamin változtatni az életedben, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, melyek felmerülnek. Ma például kitárulhat előtted egy ajtó. Ha ezen se lépsz be, akkor talán nem is igazán szeretnéd azt a változást. Egyébként azzal sem lenne semmi baj. Bika, időnként nem árt értékelni, hogy az évek során kialakult ismeretségi körünk milyen emberekből áll. Könnyen lehet ugyanis, hogy menet közben szinte észrevétlenül elcsúsznak körülöttünk a dolgok, és az időnk túlságosan nagy részét töltjük olyan emberekkel, akikkel a kapcsolatunk valójában felszínes. Tölts több időt az igazán fontos emberekkel. Ikrek! Ma valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphatsz valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett veled. Örülj ennek és becsüld meg, ha valaki így megtisztel a bizalmával. Ügyelj arra is, hogy semmiképpen ne élj vissza vele. Rák! Ma hallhatsz, vagy tanulhatsz valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziádat. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismerettség valamilyen szempontból hatással lesz rád, és nehezen tudod kiverni a fejedből. Akárhogy is alakul a mai napod, este sokkal nehezebben tudsz majd elaludni az átlagosnál, hisz az agyat kattogni fog szüntelenül. Oroszlán, ha tudod, hogy valamiben tehetséges vagy, azt ne hagyd kihasználatlanul. Fejleszd a képességeidet és képezd magadat folyamatosan. Használd ki maximálisan a tudást, amivel rendelkezel, mert ez hozhatja számodra a legtöbb sikerélményt és a legnagyobb jövedelem növekedést is. Ma ráadásul az élet ezen a területen megkínál egy lehetőséggel is. Szűz! Ma könnyen elképzelhető, hogy egy kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélned az életed egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik neked túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás elemeit akár jól is használhatsz. Vannak változások ugyanis, melyekre nincs hatással az, hogy mi mit szeretnénk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jövünkre fordítjuk, amennyire csak lehet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma egy hír vagy egy esemény hatására feltör belőled egy emlék, egy rég elfeledett időben egy olyan emberrel kapcsolatban, akivel jó ideje megszakadt a kapcsolatod, vagy talán még el is távolodtatok egymástól. Talán most itt van az ideje, hogy felidézd a régi szép időket és megtedd az első lépést abba az irányba, hogy ismét tudjatok egymástól. Meglepő hatása lehet mindennek. Skorpió, ma úgy érheted el egy célodat, hogy támogatókat szerzel, vagy valakit a magad oldalára állítasz. Igyekezz hát kiemelten törődni a megjelenéseddel, foglalkozz a körítéssel, és jól tervezd meg a mondandódat is. Jó eséllyel sikerrel jársz, de azért most ez kell majd egy kis szerencse is. Nyilas, a múltad és a jelenet tiszteletet parancsol, az eredményeid pedig önmagukért beszélnek, mégis néha képes vagy az önbizalmadat elveszíteni a legváratlanabb pillanatokban. Ma olyan helyzet adódhat, melyben ezt nem engedheted meg magadnak. Készülj hát fel lélekben is, igyekezz ráerősíteni a fellépésedre azzal, hogy hibátlan külsővel lépsz ki az ajtón. Bak, ma egy elképzelés ötlet fogalmazódhat meg benned, és talán ez elindít téged egy új úton. Légy kreatív, gondolkodj új megoldásokban, találd ki magadat. Most van igazán nagy szükséged arra, hogy szabadjára engedd az innovatív éned. Ne gondold egy ötletről sem elsőre, hogy butaság. Írd le és gondolkodj. Vízöntő, ha van megtakarításod vagy egy befektetésed, akkor valószínűleg most nyugodtabb az álmod, hiszen nagyobb biztonságban érezheted magadat, mint mások. De van neked valami, ami még nagyobb nyugalmat adhat számodra, ez pedig az, hogy vág az eszed. Ma egy olyan elképzelés, ötlet fogalmazódhat meg benned, melytől talán még újra is definiálhatod a jelenlegi pozíciódat. És végül halak, lehet, hogy mostanában átalakulóban van néhány dolog az életedben, de nem biztos, hogy ez a környezetedben mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezz hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inog meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül. Jó úton haladsz, ne hagyd magadat eltántorítani. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Szegy!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, vagy napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azon a Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Na, milyen volt a nyaralás?
7: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, két ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és

0: ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára.
1: Az időjárásról.
0: Derült napos száraz idő várható, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Közlekedési információ.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Szeged Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk dalokkal a X-2-t, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 29-ével keddel, ezért is füleljenek rám.
0: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Sziasztok! Szeptember 29-e van, a mai napon a Mihályok ünnepel lehetnek, de hallgatóink köszönhetik Gábor, Gabriella és Rafael nevű ismerőseiket is. Egyébként a Mihály Héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapon zenészekkel zenei infordulókkal, maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1935-ben látta meg a napvilágot Jerry Lee Lewis zongorista, a rock and roll egyik királya. 1956-ban Angliában Bill Haley 5 dallal szerepelt egyszerre a Top 30-ban. 1950-ben született D. Nagy Lajos énekes zeneszerző, szövegíró, a Bikini tagja, Tiszalökön született. Egészen pontosan már fiatalkorában érdeklődést mutatott a zene iránt. Előbb zongorázni szeretett volna, de énekelt és gitározott is. Eleinte Budapesten járt közgazdasági szakközépiskolába, azonban innen eltanácsolták, mert nem nézték jó szemmel zenekar alapítását. Innen került át az akkor nyíregyházi Széchenyi István közgazdasági szakközépiskola nevű szakközépiskolába, ahol ismét zenekart alapított. Játszottak Kiskunhalason, és itt figyelt fel rá a székesfehérvári Alba együttes, akiknek énekes gitárosa lett 1968-ban, vagy 68-tól pár évig. A katonaság után a Ganz Mávagnál dolgozott, mint termelés programozó, majd beruházási ellenőr. 1978-ban Kiskörösön csatlakozott a Rossz, később Rossz frakció együtteshez. Ennek énekese volt éveken át, meghatározó zenésztársa Trunkos András volt. Az együttest szürreális ellenzéki hangvételű szövegei stílusa miatt folyamatosan akadályozta a fennálló hatalom. Neki egy időben rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen is. 1982. október 23-án egy korábban felvett koncertjüket adta le a Magyar Televízió, amely botrányt keltett, ezt követően elfogyott körülöttük a levegő, és kényszerből feloszlattak. Ezt követően műszaki fordító és prospektus rajzoló lett, aztán Londonba ment. Innen 3 hónap után tért vissza a megengedett egy helyet, ezért fél évig rendőri felügyelet alá helyezték. Egy rövid ideig a Rock Színházban is játszott. 1985-ben Nagy Feró helyére érkezett a Bikinibe, miután visszautasította Erdős Péter ajánlatát, aki szóló karriert helyezett kilátásba. Ma ünnepel tehát a Bikini énekese D. Nagy Lajos.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Kedves hallgatók, folytatjuk, még egy születésnapost meg kell említeni. 1971-ben született Sören Bühler, német zenész, a Scooter együttes tagja volt 93-tól 98-ig. Világszerte több mint 30 millió nagylemezt adtak el, 80-nál is több nemzetközi elismerést gyűjtöttek be, emellett a legsikeresebb német előadónak számítanak, 23 top 10-es kislemezükkel. A Scooter trió formációban működik a mai napig, a frontember H.B. Baxter mellett két másik taggal, de negyedik, háttérben meghúzódó tagként kezelik, Jens Thiele menedzsert is. Számos láger fűződik a nevükhöz, melyeket az időközönként bekövetkező stílusváltások és persze tagcserék tesznek még érdekesebbé, ezeket mindig egy új fejezet jelzi. A csapat számos kisebb projektben álnéven is tevékenykedett, kiadójuk a Contour Records volt, de azon belül sajátot is üzemeltettek, Sheffield Tunes néven. 2023-tól pedig a Universal Music. Magyarországon eleinte a Record Express forgalmazta lemezeiket, majd annak csődje után a Warner csoporthoz tartozó Magneton lett az importőr, később pedig annak égisze alatt működő Elefánt Ház kiadó, egészen pontosan szép magyarosan, majd hazánkban is a Universal Music. Hivatalos magyarországi rajongói közösségük a Scooter Techno Hungary, legsikeresebb albumuk a Jumping All Over the World, melyből csak Európában több mint 500 000 adtak el, legsikeresebb kislemezük pedig a Nessája, az egyetlen, amely vala is vezette a német kislemez listát, bármennyire furcsa is. Ezt hallgatjuk meg azonnal Sören Bühler tiszteletére, aki bár már nem a Scooter tagja, de jó pár évig erősítette a csapatot. Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, vagy napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelen. Ennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó 60 perce. Ez a sláger szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Lezuhant drón roncsait találtak Romániában. Tanáraira támadt egy diák Szlovákiában, egy általános iskolában. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. Egy lezuhant drón roncsai találták meg egy szántóföldön Romániában az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Többen megsérültek, amikor társaira és tanáraira támadt egy diák egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszló falván. A 8-os fiú egy éles tárgyal szurkálta meg a környezetében lévőket, a támadót elfogták. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy 2 tanárnő és egy diáklány sebesült meg, de egyikük sincs életveszélyben.
2: Az időjárásról.
9: Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos, hasznos infókkal a plusz mínusz kettőt, meg programajánlóval. Szólok majd a közlekedőkhöz, és jön majd időjárás jelentés, és megszólnak a cegédje kedvenc dalai. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a slágereké a főszerep.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerda. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd városi könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd városi könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd városi könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban. Így látják a magyarokat a világban. 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban. Október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a Központi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvenc.

0: kedves hallgatók, a mai Plusz Minusz 2-nek vége. Mindjárt jön a kedd délután, azaz kezdődik, mégpedig ezzel a dallal. Énekel nekünk hamarosan, tőle szól a Fever Dream, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Na, milyen volt a nyaralás?
5: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
8: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a napos, száraz idő. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlenkezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attilát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tar Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka.
2: Az időjárásról.
9: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet épít.

0: vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jó voltából Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, mármint a beszélgetés témája, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tárcáit nézünk egy kicsit a Várvak házatáján, így ősszel. Ebben segítségünkre az ügyvezető Mótyán Krisztián lesz, aki megérkezett stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Ha most kinézünk az ablakon, akkor azt látjuk, hogy ragyogóan süt a nap, amikor éppen készül ez a felvétel, zöldelnek a fák, még semmi nyoma nincs annak innen bentről nézve, hogy ősz lenne, már pedig tényleg ősz van, és a szeptembernek is hát bizony lassan vége lesz. Nyilván az aktuális őszi munkák azért ilyenkor előjönnek. Kezdjük most ezzel a témával, bár lesz még más témánk is. Ez az ősz milyen kihívások elé állít titeket egy olyan nyár után, ami hát igen emlékezetes volt sok szempontból.
3: Hát igen. A munkák azok egyébként össze és ugyanazok a rutin szerint fognak menni, mint az elmúlt években. Nekünk ilyenkor a legnagyobb feladat az szinte az őszi fasori, téli fasori munkáknak a összeszedése és annak a megszervezése. Ez idén sem fog elmaradni. Idén is gyűjtöttük azokat a helyeket, illetve kaptuk a lakossági vagy képviselő jelzéseket, ahol ezeket az ifjításokat el kell végezni. Mint láttuk a nyáron egyébként, hogy sajnos valamikor felkészületlenül ér minket, például egy olyan fakidőlés itt a Kossuth-Ferenc utcán pont augusztus 20-án, ami egy ápolt fa volt, és rendben lévő fa volt, mégis kidőlt. Ezeket a kidőléseket, ezeket a károkozásokat próbáljuk megelőzni ezekkel a fasori munkákkal. Igen. És sokszor azt láthatják egyébként a lakók, hogy mi egy-két fának nagyon durván nekiesünk, de ez nem azért van, mert össze akarjuk tenni, hanem pontosan azért van, hogy megóvjuk a fát, és az életét hosszabbítsuk meg neki.
2: Igen, meg az alattuk sétálók életét is.
3: Így van.
2: Ugye, hiszen rájuk nézve is ez bizony veszélyes lehet. Hát nyilván a nyáron is, ha még picit visszatekintünk a nyárra, az öntözés az nagyon komoly feladatot jelentett.
3: Így van, kicsit készültünk is valahol már a tavalyi évből adódóan az idei öntözési munkákra is, így nem egy brigáddal öntöztünk, hanem már kettővel, tehát két autó volt beállítva, két brigáddal, hogy tudjuk a fák öntözését megoldani, meg azoknak a zöld területét, amit mi tartunk kardba, és mindemellett még az irigénybe kellett venni egy külső szolgáltatót is, hogy el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
2: Igen, igen, kaptatok külső segítséget is ez ügyben, ha jól tudom, bizonyos öntöző zsákok formájában, ugye?
3: Igen, ugye, ami a tavasszal vettünk kísérleti jelleggel 80 darab öntözőzsákot, és ezt egy helyi vállalkozó egyébként észrevettem, és nagyon köszönjük neki az Ecseri Kft-nek a felajánlást, aki polgármester urat kereste meg ezzel valójában, és a város kapott tőlük 500 darab öntözőzsákot.
2: Az igen.
3: Ami ezért nagyon hasznos, mert így egy öntözés során a fát duplán tudjuk meglocsolni.
2: Az nagyon jó. Igen.
3: Ugye egy ilyen öntözőzsákban nagyjából 80 liter víz fér bele, és ez azért azt jelenti, hogy amit alá tudunk engedni a fáknak, ilyen 80-100 liter vizet, ezt meg lehet duplázni, ami azért egy heti forgásban nézve az rengeteg segítséget.
2: Hát nem mindegy.
3: Főleg ugye a fiatal fáknak, sajnos eljutottunk odáig, hogy 4-5 évig, amikor tovább is kell ezeket öntözni.
2: Hát bizony.
3: Mert a gyökérzet annyira megerősödik, és lejjebb ér azokba a talajrétegbe, ahol kap nedvességet. Ugye ez nagy segítség volt. Ez egy abszolút az ő felajánlásuk volt, sőt, ezt még meg is tetézték egyébként, mert még kaptunk tőlük 40 darab közterületi szemetest.
2: No, hiszen.
3: Ami nem kevés érték szintén, és nagyon nagy segítség ezekben a szűkös időkben. Ezeket részben új helyre telepítjük ki, részben pedig ugye cseréljük belőle a régi elavult, vagy hát nem megfelelő lakossági használatát a tönkretett hát,
2: igen.
3: Kukákat, hogy ezeknek is megy folyamatosan a kijelzése cseréje.
2: Igen, igen, igen, és egyébként is tényleg egy helyi cégekkel való kapcsolat az meghatározó az életetekben, ugye?
3: Igen, igen, és egyre erősödik, azt érezzük, tavasszal volt több megkeresésünk is, és a nyár elején keresett szintén egy helyi nagy vállalkozás, ugye a Szájlem, aki pedig társadalmi munkában, közösségi munkában vállalta azt, hogy köztéri padokat újítanak föl.
2: Teljesen ingyen.
3: Teljesen ingyen. Így van, és ez nagyon, nagyon jól működik a kapcsolat egyébként. A maga a munka az úgy zajlik, hogy mi felszedjük a padokat, elvisszük hozzájuk, ők szétszedik, lecsiszolják, lefestik, ha kell, pótolnak benne csavart, vagy amit ők látnak, összeszerelik, mi pedig elhozzuk, és visszaszereljük a helyükre. Ez nagy segítség, mert rengeteg pad van a városban, és egy ilyen padnak azért az átfestésénél nem a festék az, ami a nagy költség benne, hanem maga a munkadíj is. Pont ezt a részét, amit átvállalják ők.
2: Ez nagyon fontos.
3: Nagyon fontos, és azért idén majd 20 padot idáig, de még várható, hogy fognak jelentkezni, ahogy őnekik is engedik az idejük, és ez azt beszéltük velük, hogy ez egy hosszabb távú folyamat lesz, hiszen
2: ez jó, ez jó mindig, hangzik.
3: És ez jó, és ez jó. És így a belvárosi részen, ahol a Kossuth téren találtok ilyen padok, itt azt hiszem a teljesség kedvéért meg kell említenem még a szakképzési centrumnak a festődiákjait is, akikkel ez kezdődött, hiszen ők még valamikor a tavasszal a Kölcsei téren újítottak fel több padot nekünk.
2: Bemiskoláról beszélünk.
3: Igen, Bemiskoláról, ezt így.
2: Igen.
3: Ők festői, ők újítottak föl nekünk jó pár padot.
2: Igen, na ez is nagyon fontos. Igen. És ez jó az összefogás, mert jó, hát van nálatok egy megfelelő szakembergárda, de hát azért nem árt a segítség.
3: Így van.
2: Ugye, mindenképpen. Hát olyanok is hozzátok tartoznak, mint az önkormányzati lakások. Ezekkel hogy állunk most?
3: Folyamatosan javítjuk, újítjuk fel őket. Most is egyébként 4 felújításunk, nagy felújításunk van folyamatban, a kisebb karbantartások azok mindig mennek. Ebből 2 hamarosan elkészül, 2 meg egy kicsit még egy hónapot várat magára. Ezek a szokásosan teljes felújításon áteső lakások, ezek visszakapott, vagy éppen végrehajtás által visszakapott lakások, sajnos olyan is van.
2: Van olyan is, persze, igen.
3: Ezeknek megy a teljes körű felújítása. Haladunk vele szépen, tehát ez az évi 3-4 lakás, az folyamatosan az megy teljes körülve, igen.
2: Az meg lesz, de ezekhez el is kell jutni valahogy, például közutakon, és a közutak is valamilyen szinten hozzátok is tartoznak, ugye?
3: Hát igen, ugye a idei évben már ebben a szempontból szűkült a feladatellátásunk, hozzánk a földutak tartoznak már csak, ami egy kicsit szomorúsága is tölt el minket valahol. Azokkal viszont egyre több a probléma, pont a száraz időjárás miatt, és azok, akik azon a részen laknak, az öregszőlőbe, az udjárba, vagy a városnak, azért van még egy-két olyan útja, ami nincs leaszfaltozva, ott azért, hogy augusztusban nagyon meggyűlt vele a bajunk.
2: Igen, a sok homok miatt is.
3: Homok, a szárazság miatt föllazul, és ahogy egy hiába van letaposva egy kemény homok, az egyszer megkezdi a szerkezeti egységének a megbomlását, akkor utána is szépen sorba szakad föl az egész, és azért azokon a helyeken, ahol nagyon sűrű járnak, ott volt, ahol már a szemétszállítás is ellehetetlenült, és ott meg kellett avatkoznunk. Sajnos nagyon sok igény jön be, azért mérlegelnünk kell, hogy hova tudunk kimenni a rendelkezésre álló kapacitás és források erejéig.
2: Nem egyszerű.
3: Valahol türelmet kérünk, és olyan is találkoztunk, hogy szóltak egyik héten, kimentünk, hát még nem igazán láttuk, majd szóltak egy hét múlva, hogy hát
2: most meg
3: mi nem értünk még ki, és kimegyünk, és tényleg teljesen
2: járhatatlan.
3: És azt azonnal rendbe tettük, mert olyan.
2: Igen, ezek az utak egyébként akkor járhatóbbak, amikor jön egy kis eső, viszont abból meg nagyon kevés volt a nyáron.
3: Abból nagyon kevés, aztán jön az a rész, amikor az eső miatt nem lehet járni egyes részeken.
2: Akkor annyi van már belőle.
3: Annyi van belőle, de most a testületülésen erről született egyébként egy előremutató döntés, hogy valahol ezeket föl kell mérnünk, mondjuk az jó részt tisztában is vagyunk vele, de valamilyen ilyen akcióterv jelleggel megelőző intézkedéseket kellene hozni, és akkor ezen kell majd dolgoznunk az elkövetkezendő 2 hónapban, hogy lehetne előrelátóan ezt figyelembe véve, vagy lehetségesen megint ilyen időjárási körülmények lesznek.
2: Igen. Elképzelhető, sajnos
3: erre kell berendezkednünk, hogy lehet kiszűrni azokat a dűlszakaszokat, ahol potenciálisan veszély áll föl ezeknek a közlekedési ellehetetlenüléseknek.
2: Igen. Szóval, amit említettem, zöldelnek a lombok még sok még felé,
3: igen.
2: De hát ezek a levelek le fognak hullani, és már most azért nem egyszer találkozom utcaseprővel, vagy a kis utcaseprő masinával, az nagyon kedvencem nekem, hogy megy az a kis masina, és szépen összesöpri már a lehullott leveleket, mert azért vannak már lehullott levelek is. Még azért a feladat zöme hátra van ez ügyben, ugye?
3: Igen, hát a város területének a nagy részén, ahogy gyűjteni kell, azért az a önkormányzat által megbízott parkfenntartó feladata, de vannak olyan városrészek, vagy olyan külső utcák, ahol lakossággal koprodukcióba szedjük mi össze, tehát érkeznek hozzánk jelzések, ahol olyan nagy mértékű, a Szép utca sarkán például ott vannak a nagy platánfák. Tehát az arról lehulló leveleket a lakosságnak elszállítatni az öltulajdi keretein belül szinte lehetetlen feladat, mert nem viszik el értelemszerűen. Ott azért már ezeken a helyeken már évek óta lakosság összeszedi, és akkor mi meg el szoktuk vinni.
2: Igen, tehát muszáj beszállni. És hát egyébként még visszatérve itt az öntözéses dolgokra, így eszembe jutott, hogy ugye ott a Gubadi kertben ott azért kiépült már egy kis rendszer, egy öntözőrendszer. Ezek bővítése a város más területeinek, elképzelhető, vagy egyelőre még csak szép álom?
3: Folyamatban. Csak nem egyszerű.
2: Nem bizony,
3: hát még persze. A tavasszal történt egy testületi döntés, mely értelműben ki lett jelölve egy-két hely, a város területén belül közpark, ahol meg kell vizsgálnunk annak a lehetőséget, hogy lehet automata öntöző rendszert kiépíteni.
2: És vagy nem ivóvízhálózatról,
3: vagy már meglévő ivóvízhálózatról működő öntöző rendszert átalakítatni helyi kutasrendszerre. Ezek folyamatban vannak ezeknek a kutaknak a tervezése, terveztetése és hatósági egyeztetése, és ahogy ez megvan, reméljük, hogy lesz olyan, amit már jövő évben át tudunk állni. Ami a legnagyobb fogyasztónk egyébként, az a Kölcsei tér.
2: Tehát na visz.
3: Ott ilyen éves szinten több százezer forintos vízdíjat halmozunk fel, meg kifizetjük. Jelentkezik. Azért kicsi félelem is van bennünk ezzel kapcsolatban, hiszen a Gubodi parknál is lehet látni, hogy ezért szegédi vizek vasasak.
2: Igen.
3: Mondjuk a növényzet azt viszonylag jobban átvészeli, mert ugye ő újra zölddel és újra hajt, és azok a lerakódások azok azért eltűnnek így róla, de azért vigyázni kell, hogy a közterületi bútorokon ne nagyon jelenjen meg, tehát úgy hangolni ezeket az öntözőket, hogy végleg ne érjenek bele, meg a burkolatokra, de a Kölcsei téren egyébként ez egész jól kezelhető, hiszen csak zöld felett van locsolva.
1: Igen.
3: És azért van még tervben, hogy jó pár hely, hogy hova lehetne telepíteni ilyen kutatót, hogy most 9 vagy 10 helyre kérünk engedélyt.
2: Hát elvileg itt azért hál' Istennek a talajban van víz, csak picit lejjebb van most, ugye, mint ahogy szokott lenni, de azért lehet találni Cegléden vizet,
3: lehet.
2: Jobb is azért mégiscsak más, mint az ivóvizet szétlocsolni.
3: Hát csak nem kis költség egy ilyen, azért kis,
2: hát biztos.
3: Nem akkorában meg kell gondolkodni, mint egy házi, családi háznál, veszek egy kis hidrofort, és akkor az nekem ellocsolgat. Itt azért ez áramvételi helyet kell biztosítani, magát a kutatni, leengedélyeztetni, azért komolyabb kút kell, mert sokkal jobb területeket öntözünk.
2: Természetes. Igen.
3: Ez nem, meg kellően zártan kell lenni, hogy azért ezeket nem lehet látni, nem tehetem ki oda a park szélére a szivattyút, hanem ezt
2: igen,
3: nem
2: igen.
3: Egy föld alatti létesítménybe helyezni.
2: Hát unatkozásnak akkor helye nincs.
3: Nincs
2: egyelőre ott nálatok sem, és az őszi munkák majd alkalmasint kertészeiddel is nagyon szívesen találkozom itt az őszi fasori munkák kapcsán, majd ők is elmondják, hogy mennyi dolog van, akár, és nem csak a Rákóczi úti fasorra gondolok természetesen, hanem ezen kívül még rengeteg más helyen van nekik is dolguk, meg nekünk is. Eddig tartott a mai dolgunk, mondhatni, ennyi fért a mai műsoridőbe, de azért azt gondolom, hogy hallották a kedves hallgatók, hogy a Várvagnál azért folyik a munka rendesen, keményen, és ezekről számolt most be az ügyvezető Mótyán Krisztián, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide stúdiónkba, ha nem is kellett túl messziről jönni.
3: Köszönöm szépen a meghívást, viszont.
4: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak este, addig lehetünk együtt, további

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagy regény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után szól a Get Lucky című közös ismerős itt a 92-tön. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső Körösi út 4. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos, száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Hűtlen kezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek, Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikos fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka.
2: Az időjárásról.
6: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső is a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig majd Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, mégpedig alapszemlével tartsanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
14: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Nem minden napi eset borzolta fel a kedélyeket Mexikóban. Gangsta Zoli alatt felrobbant a szálloda egyik mosdója. A 2000-es évek elején a kártellen nem létezett olyan, hogy sima klipforgatás. A legendás Hato Loco videó mexikói útja azonban még a fiúk mércéjével is túllőtt minden létező határon. Választások miatti szesztilalom, képpisztolyos zsaruk, verseny, hasmenés és teljesen elárasztott szállodai mosdófilm jelezte a portját. A legőrültebb pillanatot maga Gangsta Zoli idézte fel, aki egy ártatlannak induló tisztálkodási kísérlettel konkrétan katasztrófa övezetté változtatta a hotelt. Minden egy alapos, ám balul elsült popolomossással kezdődött a szobában. Zoli meglátott egy masszívnak tűnő szanitert a fürdőben, és úgy döntött, ránehezedik a művelethez. A végeredmény egy felrobbant mosdókagyló és egy elszabadult vízvezeték. Óriási robbanás, leszakadt a mosdó, a falból megdőlt a víz. Dopman kint a szobában azt hitte, konkrétan felrobbantottam a vécét. Széttört az egész iránkokra, emlékezett vissza Zoli a megpróbáltatásokra. A csőtörés és a hirtelen víznyomás vesztés az egész épületben azonnal lekapcsolta a szolgáltatást, ami a szomszéd szobában zuhanyzó Big Daddy Lacát érintette a legérzékenyebben. Jövő ki, a Big Daddy Laca a folyosón már vár mesztelenül, teljesen beszappanozva, ráva a hab, mintha purhabbal kente volna be magát. Kérdezi tág szemekkel, mi történt, elment a víz? Mondom, ja, az egész hotelben elment, mert popólómosás közben kicsit leszakítottam a mosdót. Na hát ebből is tud hír lenni, kérem szépen, a borsonline.hu oldalon. Maradunk ennél a platformnál. Csihel Feri és felesége Viki budapesti lakásukat néhány évvel ezelőtt vásárolták. Szerelem volt első látásra. A társasház legfelső emelete hatalmas terekkel rendelkezik, és az elalakú teraszról csodás kilátás nyílik a városra. Mindez közel van a belvároshoz, mégis távol annak zajától. Csihel Feri és Viki Bogácsi otthonában a pihenésé a főszerep. Az idejük nagyobbik részét itt töltik, és szívesen fogadnak vendégeket, írja a Hot magazin. Eredetileg ez egy kicsi nyaraló volt. A kétszintes házigót azonban Ferriék idővel felújították, illetve átalakították. Csihel Feri feleségére bízta mindkét ingatlan berendezését. Viki a kedvenc színeivel, a fehérrel és a barna árnyalataival játszva varázsolta otthonossá a hideg falakat. A lakás központi része a nagy amerikai konyhás nappali, ahol a barna és árnyalatai, valamint a fehér színek uralkodók. A terek kialakításánál, a lakás berendezésénél főként Viki ízlése érvényesült. Íme Feri dolgozó szobája fogalmaz a portál, és ez persze képet is szolgáltat. A stúdió alvá bátran visszavonulhat, alkotni itt minden adott egy új album születéséhez, a fellépések előtti gyakorláshoz. Természetesen az aranylemezek sem hiányozhatnak a falról. Hát aki kíváncsi Csihel Feri és párja lakására, az kattanjon a borsonline.hu oldalra.
0: Hol van a legtöbb Cegléd közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét azonnal a nemzetisport.hu oldalon folytatjuk, kedves hallgatók. Semmi, avagy döntetlen szerzett gól nélkül Észak-Írországban. Labdarúgó válogatottunk csak annak örülhet, hogy a hálója érintetlen maradt, na meg annak, hogy az ukránok sem nyertek Grúziában. Willy Orbán pedig utolérte az örök listán 70 válogatottsággal nyilasít és kiprihet. Tudósítás, osztályzatok, értékelés és elemzés három oldalon, az újságformátumban, de ahogy mondtam, a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezzel. Pilezics Máté sem érti a Demjén ügyet. Az MTK-t irányító vezetőedző beszélt a csapatát sújtó sérülés hullámról, na meg a legbizarabb, egyben legszégyenletesebb esetről. A hírek szerint a kapust a lakása lépcsőházában támadták meg, s menekülés közben eltört a láb középcsontja. Ezzel az esettel is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Az úszószövetség nem hagyja annyiban a sapka ügyet. Betlem Dávid és Fábián Bettina elvett érmeit minden elejével igyekszik visszaszerezni. Kovács Erika írását olvashatják erről. Kárpát-aljai jelentés, Csilla Péter sorozata első rész. A félárván maradt gyermekek lelkét is ápolja háborús időben az utánpótlás tréner. Beszélgetés Pukánics Adriánnal, a Shakhtar Donetsk egykori ukrán válogatott középpályásával, a nagyszőlősi játékos edzővel. A magyar-ukrán és az ukrán-magyar válogatott nemzetek ligája mérkőzés közötti napokban Kárpát-aljáról jelentkezik a Nemzeti Sport Report sorozata. Többek közt ezt is olvashatják tehát a portálon, és persze az újságformátumban is.
0: Cegléd Rádió.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Itt csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklám

hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés. A minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Purple Disco Machine és Kunks közösét játszom majd a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Marad a napos, száraz idő. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a médiatanácsba. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Közép-Kelet-Európából elsőként a Fővárosi Állat és Növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
2: Az időjárásról.
7: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elevel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We'll be right back.

0: András, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt, utána, mint Szatmári Gábor, utána Vörös Nádea, jól megszokott módon, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 29-ével. Tartsanak velem ezért is!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft.-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.

0: Kedves hallgatók, szeptember 29-e van, a mai napon a Mihályok ünnepel lehetnek, de hallgatóink köszönhetik Gábor, Gabriella és Rafael nevű ismerőseiket is. Egyébként a Mihály Héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája, jelentése, ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek, jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapon zenészekkel zenei infordulókkal, maradjanak velem.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1935-ben látta meg a napvilágot Jerry Lee Lewis, zongorista, a rock and roll egyik királya. 1956-ban Angliában Bill Haley 5 dala szerepelt egyszerre a Top 30-ban. 1950-ben született D. Nagy Lajos énekes zeneszerző, szövegíró, Bikini tagja, Tisza Lukő született. Egészen pontosan már fiatalkorában érdeklődést mutatott a zene iránt. Előbb zongorázni szeretett volna, de énekelt és gitározott is. Eleinte Budapesten járt közgazdasági szakközépiskolába, azonban innen eltanácsolták, mert nem nézték jó szemmel zenekar alapítását. Innen került át az akkor nyíregyházi Széchenyi István közgazdasági szakközépiskola nevű szakközépiskolába, ahol ismét zenekart alapított. Játszott a Kiskunhalason, és itt figyelt fel rá a székesfehérvári Alba együttes, akinek énekes gitárosa lett 1968-ban, vagy 68-tól pár évig. A katonaság után a Ganz Mávagnál dolgozott, mint termelés programozó, majd beruházási ellenőr. 1978-ban Kiskörösön csatlakozott a Rossz, később Rossz frakció együtteshez. Ennek énekese volt éveken át a meghatározó zenésztársa, Trunkos András volt. Az együttes szürreális ellenzéki hangvételű szövegei stílusa miatt folyamatosan akadályozta a fennálló hatalom, neki egy időben rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen is. 1982. október 23-án egy korábban felvett koncertjüket adta le a Magyar Televízió, amely botrányt keltett, ez követően elfogyott körülöttük a levegő, és kényszerből feloszlattak. Ez követően műszaki fordító és prospektus rajzoló lett, aztán Londonba ment. Innen 3 hónap után tért vissza a megengedett egy helyet, ezért fél évig rendőri felügyelet alá helyezték. Egy rövid ideig a Rock Színházban is játszott. 1985-ben Nagy Feró helyére érkezett a Bikinibe, miután visszautasította Erdős Péter ajánlatát, aki szóló karriert helyezett kilátásba. Ma ünnepel tehát a Bikini énekese D. Nagy Lajos.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

folytatjuk, még egy születésnapos meg kell említeni. 1971-ben született Sören Bühler, német zenész, a Scooter együttes tagja volt 93-tól 98-ig. Világszerte több mint 30 millió nagylemezt adtak el, 80-nál is több nemzetközi elismerést gyűjtöttek be, emellett a legsikeresebb német előadónak számítanak, 23 top 10-es kislemezükkel. A Scooter trió formációban működik a mai napig, a frontember H.B. Baxter mellett két másik taggal, de negyedik, háttérben meghúzódó tagként kezelik Jens Thiele menedzsert is. Számos láger fűződik a nevükhöz, melyeket az időközönként bekövetkező stílusváltások és persze tagcserék tesznek még érdekesebbé, ezeket mindig egy új fejezet jelzi. A csapat számos kisebb projektben álnéven is tevékenykedett, kiadójuk a Contour Records volt, de azon belül sajátot is üzemeltettek, Sheffield Tunes néven. 2023-tól pedig a Universal Music. Magyarországon eleinte a Record Express forgalmazta lemezeiket, majd annak csődje után a Warner csoporthoz tartozó Magneton lett az importőr, később pedig annak égisze alatt működő Elefánt Ház kiadó, egészen pontosan szép magyarosan, majd hazánkban is a Universal Music. Hivatalos magyarországi rajongói közösségük a Scooter Techno Hungary, legsikeresebb albumuk a Jumping All Over the World, melyből csak Európában több mint 500 000 adtak el, legsikeresebb kislemezük pedig a Nessája, az egyetlen, amely vala is vezette a német kislemez listát, bármennyire furcsa is. Ezt hallgatjuk meg azonnal Sören Bühler tiszteletére, aki bár már nem a Scooter tagja, de jó pár évig erősítette a csapatot. Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
8: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
9: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
8: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
10: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Igen. Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
11: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol szavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk szélökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Calvin Harris érkezik hozzánk mindjárt. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Marad a napos, száraz idő. Újabb 100 milliós bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel az üzem közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező vezetékek elzárását. Augusztusban a munkavállalók egészségét veszélyeztető szabálytalanságok miatt kapott büntetést az iváncsai akkumulátorgyár. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8. fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet.
2: Az időjárásról.
5: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban kötképződhet, éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, a lapszemlével tartsanak velem.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
7: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Október 6-án ismét megnyílnak Árpati lakastélyának kapui, majd kezdetét veszi az Árulók című valóságshow 5. évada. A műsorban idén is 24 szereplő vállalkozik arra, hogy részt vegyen a különleges játékban, melyben a stratégia, a pszichológiai érzék és a csapat dinamika egyaránt kulcs szerepet játszik. A névsor most vált teljessé, miután 3 újabb ismert személyiség csatlakozott a már korábban bejelentett résztvevőkhöz. Az utolsóként bejelentett versenyző között találjuk német Kristóf színészt, aki a felesége tanácsát megfogadva igyekszik majd higgadt maradni a legélesebb helyzetekben is, ugyanakkor nem titkolja, hogy a kastély falai között a keményebb oldalát is megmutatja, ha a helyzet úgy kívánja. Az énekesnő és műsorvezető Lola szintén a játékosok között van. Elmondása szerint önazonos és szabad karakterként szeretne megjelenni a műsorban, bár bevallása szerint hajlamos az érzelmességre, igyekszik majd kordában tartani a könnyeit. Hogy még szerepelne jól? Szerintem mindkettő. Nagyjából 23 éve dolgozom a médiában, ilyen szempontból nagyon terhelhető vagyok, mondta Lola, utalva arra, hogy mind az áruló, mind a hűséges szerepét képes lenne hitelesen eljátszani. A harmadik újonnan bejelentett játékos Polgár Tünde, akit a feleségek Luxus kivitelben című műsorban ismerhetett meg a közönség. Az üzletasszony elárulta, hogy a játék során kénytelen lesz háttérbe szorítani az etikettet és az udvariasságot, melyek egyébként meghatározzák a mindennapjait. Mindenki megszokta tőlem, hogy az etikett, az udvariasság az életem, ami ebben a játékban nem lenne igazán hasznos társam, úgyhogy egy másik oldalamat kell majd elővennem, fogalmazott. Hozzátéve, a túlélés érdekében igyekszik elkerülni a középpontba kerülést. Hogy ez mennyire sikerült neki, ez tehát kiderül majd október 6-ától. A blik.hu oldal többek közt ezzel a műsorral is foglalkozik részletesebben.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét. Király Linda mindig is a tőle megszokott eleganciával és bájjal nyűgözte le a közönséget, ám az elmúlt időszakban kitartó munkával elért változásaival még magabiztosabbá vált. Az énekesnő remekül érzi magát a bőrében, amit a legújabb Úgy, mint rég című dalász készült klipjében is büszkén mutat meg. Linda nem csak a művészetében tündököl, hanem a magánéletében is kiegyensúlyozott örömmel készül a közelgő esküvőjére. Az énekesnő az Instagram oldalán osztott meg egy különleges fotót, melyen egy az alakját követő mélyen dekoltált ruhában pózol. A fotóval a legfrissebb zenei anyagára hívta fel a figyelmet, ám a követők tetszését a fülbemászó dallamok mellett az énekesnő stílusos megjelenése is elnyerte. Linda a kedves közvetlenséggel mesélt a kép hátteréről a rajongóinak. A vadi új dalom az Úgy, mint rég fent van a YouTube-on és minden streaming platformon. Igaz, most éppen szemüvegben és óriási pulcsiban ülök itthon, de a kiforgatásán így néztem ki, olvasható a bejegyzésben. Aki kíváncsi rá, hogy hogy nézett ki, az kattanjon vagy az oldalára, vagy a blik.hu felületre. Egyébként Linda külső és belső kiegyensúlyozottságához minden bizonnyal a harmonikus magánélete is nagy mértékben hozzájárul. A jelentős fogyás követően a magánéletében is új fejezet kezdődött. Rátalált ugye a szerelem, márciusban pedig a zenei producer és ingatlan beruházó párja Roland megkérte a kezét. A pár már izgatottan készül a nagy napra, ám még nem született döntés arról, milyen méretű esküvőt szeretnének. Az énekesnő szerint ugyanis a lakodalomra szánt összeget akár más, fontosabb dolgokra is fordíthatnák. Ez is kiderül, hogy mire szeretnék, a blik.hu oldalról tehát.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökésre kísérhetik, de észak-nyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggel helyenként pára köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé ül le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de időnként nyugaton és északkeleten kisebb felhők megjelenhetnek az égen, viszont csapadék továbbra sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk széllökés, a minimumok 1 és 11 fok között alakulnak, délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!
1: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. További támogatást ígért Ukrajnának a NATO főtitkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, ahogy fogalmaztak, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az ESZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák.
1: Az időjárásról.
6: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat ma is, ez itt tehát már a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is izgalmas témákkal várom önöket, először a könyvtárba, utána pedig a sportmúzeumba fogunk ellátogatni. Készülődnek ugyanis nagyon az országos könyvtári napok, október 5-e és 11-e között országszerte megrendezik ezt, így természetesen Cegléden is. Hogy itt a központi könyvtárban milyen programok lesznek, arról az intézményvezetők, Kapde Bóladik Lívia fog nekünk beszámolni az első beszélgetésünkben még ebben az órában. A következő órában pedig, mint említettem, a sportmúzeumba látogatunk el. Jankovics István lesz ebben segítségünkre, és elmondja, hogy miért érdemes megnézni Magyarország első vidéki sportmúzeumát, mert bizony-bizony ezzel a címmel dicsekedhetünk, és hogy éppen mostanában mire készülődnek esetleg, erről faggatom majd Istvánt. Na, szóval lesz itt téma bőséges,

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Október 5-én indul, és egészen október 11-éig tart a könyvtári napok sorozata. Az országos könyvtári napok természetesen érintik Ceglédet is, hogy vajon milyen érdekes és fontos programokkal várják majd az oda betérőket ezeken a napokon. No, hát erről szól majd a következő beszélgetés. Kapdebó Ladik Líviával, a könyvtár intézmény vezetőjével fogok beszélgetni. Érdemes lesz rá odafigyelni.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, már bizonyára értesültek róla, ha máshonnan nem, innen a Cegléd Rádióból is, hiszen programozó című rovatunkban már napok óta hirdetjük mi is az országos könyvtári napok ceglédi programjait. Hát egy személyesebb jellegű meghívóval érkezett most az intézményvezető Kapdebó Ladik Lívia. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
2: Szervusz Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Láttam a felhívásokat, és nagyon tetszett, hogy a szlogenje ennek a hétnek most az, hogy optimizmus. Vajon miért?
2: Így van, így van. Az az igazság, hogy az országos könyvtári napoknak minden évben van egy meghatározott tematikája. Uh-huh.

0: ezt az Informatikai Könyvtári Szövetség elnöksége találja ki a beérkezett javaslatokkal, amiket igen, könyvtárosok javasolnak, és ezekből választja ki az adott év aktuális témáját. Nagyon sokféle dolog volt, már volt, amikor természetesen maga az olvasás volt a téma.
1: Nyilván, igen.
0: De mikor mi, és most az idén valahogy itt a sok változás közepette, úgy gondolta az elnökség, hogy a legjobb téma lesz az optimizmus, hiszen azért alapvetően a könyvtárosok mindig ezt a fajta szemléletet képviselik.
1: Hát alapvetőleg így van, tehát tényleg optimista emberek szoktak könyvtárba járni általában, vagy hogyha éppen nem elég optimisták, akkor esetleg egy kis segítségért is befordulhatnak oda hozzátok. Hát mennyire tükrözik ezt a programok egyébként, hiszen ilyenkor nem csak arról van szó, hogy bemegyünk a könyvtárba, leemelünk egy könyvet a polcról, hanem itt komoly programok fognak zajlani.
0: Igen, minden szinten készülünk erre, és nagyon komolyan vesszük az adott évnek a tematikáját. Egyrészt programokkal is, ahogy mondod, másrészt pedig ilyenkor már jó előre alakítjuk az állományt, és rendelünk a témához kapcsolódó könyveket. Most például nagyon sok könyvet rendeltek be a kollégáim, kifejezetten az optimizmus, az optimista életvitel, életszemlélet jegyében, úgyhogy aki szeretné ezt a fajta gondolkodásmódot, lelassulást egy kicsit megtapasztalni, és erről többet megtudni, és erről többet olvasni, az is mindenképpen térjen be hozzánk, mert most bőven van kínálatunk ebben a témában. Tehát részben a könyves állományt is e szerint gyarapítjuk, másrészt pedig valóban a programokkal is kapcsolódunk az adott év tematikájához, és az idén olyan programokat választottunk, mind a gyermek, ifjúsági, mint pedig a központi, a felnőtt könyvtárunkba, ami valamilyen úton módon ezt az optimista életszemléletet közvetíti.
1: De jó.
0: Vagy segítséget nyújt ebben, hogy így éljük meg a mindennapokat.
1: Igen. Ki tudnál emelni néhány fontosabb, érdekesebb programot?
0: Igen, rögtön azzal kezdeném, hogy hétfőn lesz a központi könyvtárban egy programunk, ami rendhagyó, mert hogy hétfőn zárva tartunk, de ez ne riasszon el senkit, tehát nem elírás ez a programban, hanem egészen egyszerűen ez egy rendhagyó hét.
1: Így van.
0: Most hétfőtől egészen könyves vasárnapig tartunk nyitva.
1: Pontosan.
0: Illetőleg hétfőn nincs szolgáltatási nyitvatartás, hanem a programra nyitunk ki. Tulajdonképpen 5 órakor kezdődik egy nagyon izgalmas, vetített képes előadás, Úton a nagyvilágban címmel, és egy egyetemi oktató, dr. Kis Róbert Rihád, aki egyébként turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember, lesz a vendégünk, és ő, hát ha nem is a világ összes országában, de nagyon sok helyen járt, és arról fogjuk kérdezni, hogy mik azok a tapasztalatai, elsősorban a magyarokat szemlélve a nagyvilágban, amik okot adhatnak az optimizmusra.
1: Na, ez jó.
0: Hogy lehet magyarként például külföldön élni, milyen, most kiemeljük, jó megtapasztalásai vannak a magyaroknak, és hogy mit gondolnak a nagyvilágban a magyarokról.
1: Ez sem mindegy, bizony.
0: És hát természetesen azért az úti élményeiből is fog szemezgetni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon különleges előadás lesz, ez tehát a jövő héten, október 5-én hétfőn 5 órától a központi könyvtárunkban lesz.
1: Igen, hiszen tényleg ez az egész hét erről szól, és más különleges előadók itt, minden bejön itt gyakorlatilag, mindenféle téma, ami kapcsolódhat az optimizmushoz.
0: Igen, még a meglévő szokásos programjainkat is ehhez igazítottuk, például könyvklubunk minden hónapban szokott lenni a központi könyvtárban, de nagyon sokszor nagyon nehéz témát boncolgatnak, esetleg egy picit erőszakosabb témát is, amiről azért jó kibeszélni.
1: Lehet,
0: de most ehhez igazodva az Elizabeth Gilbert Ízek, imák, szerelmek, egy könnyed témájú könyv, amiben aztán tényleg meg lehet látni az optimizmust, ez kerül terítékre, úgyhogy ehhez az alkalomhoz is lehet bátran csatlakozni. Így szeretném elmondani, hogy egyébként minden egy egyes rendezvényünk ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött. Igen. Viszont az országos könyvtári napok teljes hetén keresztül ingyenes beiratkozási akciót kínálunk. Úgyhogy aki amiatt hezitálna, hogy nincs beiratkozva, és még nem tudja, hogy később szeretné-e a szolgáltatásainkat igénybe venni, az most tulajdonképpen nyugodtan iratkozzon be, tét nélkül, ingyenesen.
1: Na hiszen,
0: és, és hát akkor hát, ha kedvet kap ahhoz is, hogy aztán visszatérő vendégünk legyen, olvasónk legyen.
1: Ez egy jó ötlet, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos is lehet a következőkben, és ha már itt tartunk ennél héten, a megbocsátás hete is most lesz,
0: így
1: ugye?
0: Így van. Ez azt jelenti, persze mi amúgy is nagyon elnézőek vagyunk az olvasóinkkal, de ez ténylegesen azt jelenti, hogyha lejárt határidejű könyvek vannak a birtokában valamelyik olvasónak, van, aki mondjuk
1: azért,
0: van, aki már több hete, hónapja esetleg ott...
1: Nem rossz indulatból, csak elfelejtette.
0: Igen, kallódik egy picit. Van, ahol költöznek például, és hirtelen nem találja, de aztán meg lesz a könyv. Szóval most nincsen semmilyen késedelmi kamat, nem számolunk föl semmit, csak azt kérjük, hogy hozza vissza
1: ennyi
0: könyveket, így
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezt jelenti igazándiból ez a megbocsátás hete.
1: Nagyon jó. Nagyon szalad a műsoridőnk. Mindenképpen beszéljünk egy helytörténeti játékról, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgathat, főleg a fiatalokra gondoltatok itt?
0: Igazándiból
1: bárkire.
0: Bárkire. A szomorú hírem most ezzel kapcsolatban, hogy abszolút megteltünk.
1: Nem annyira szomorú hír ez.
0: Hát most, aki most hallgatja a rádiót esetleg, és azért is nem akarok nagyon hosszan erről beszélni, mert hogy már nem tudnak kapcsolódni, nem magunk se gondoltuk, hogy ez ennyire népszerű lesz ez a játék. Csapatokat vártunk igazándiból, 3 főtől akár már lehetett csapatba összeállni, és ez egy 2 fordulós játék, tehát az első fordulója gyakorlatilag az, amit már sokan teljesítettek is, és a második fordulóra kerül sor az országos könyvtári napok keretében, és valóban egy középkori időutazást élhetnek át a játékban résztvevők, a ceglédi középkorban járhatnak, és egy kicsit aztán a könyvtárban is, mint egy labirintusban megélhetik ezt a fajta helytörténetiséget. Tényleg nem gondoltuk, hogy ez ilyen népszerű lesz. Alig hirdettük, már rengetegen jelentkeztek
1: nagyon
0: rá.
1: Jó.
0: És amikor megtelt, akkor a kollégáim nagyon lelkesek voltak, és azt mondták, hogy nyitunk egy újabb napot, hogy még oda is lehet jelentkezni, de már ez is megtelt.
1: És már az is.
0: Hát igen, mert van egy ideje ugye a játéknak, és így ki van számolva, hogy egy napban hány csapat fér bele, ezzel az idővel számolva, és hát a nap az véges, úgyhogy már nem tudunk több játékos kedvűt fogadni, de azért bíztatok mindenkit, hogy figyeljen bennünket, mert kedvet kaptak a kollégák is hozzá, úgyhogy bizonyára lesz még majd ilyen játék, és lesz lehetőség bekapcsolódni.
1: Igen. Ez jutott eszembe, hogy a könyvtári napok is az nyilván kiemelt napok, de picit a nőnapra emlékeztet, és szokták mondani ugye sokszor, hogy a nőkre sem csak március 8-án kell gondolni a nőnapon, hanem az év többi napján is, és azt hiszem, hogy ez igaz a könyvtári napokra is, hogy ez azért arra hívja föl a figyelmet, hogy nem csak ezeken a napokon kell könyvtárba menni, vagy egyáltalán gondolni a könyvtárra, hanem egész esztendőben.
0: Hát így van, és a másik nagyon fontos dolog, hogy mindig szeretem lerombolni azokat a sztereotípiákat, amik sajnos még mindig élnek a könyvtárral szemben, hogy itt ilyen csöndben kell járkálni a polcokon között, szinte már papucsban, vagy nem is tudom. Szóval, hogy nem ilyen már ám a könyvtár, és rengeteg mindent kínálunk az olvasóinknak, látogatóinknak. Azért egy gyerekprogramot is, ha megengedsz, Gábor, hadd mondjak már, mert eddig csak a felnőtt, a központi könyvtárról beszéltem, de egy nagyon különleges angol nyelvű kis foglalkozás várja az országos könyvtári napok keretén belül a kicsiket, óvodáskorúakat 3-6 éves éveskorig várnak. Egy nagyon kedves kis vidám, nevetős angol nyelvű kis bevezető tulajdonképpen a nyelvbe, ilyen kis mondókázós foglalkozás indul majd a héten Márti nénivel, és ő egy irtózatosan cuki Egyesült Államokban élt korábban angol tanárnő, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fogják élvezni a kicsik ezt a foglalkozást, úgyhogy érdeklődjenek az időpontokról, mert félő, hogy ez is hamarosan be fog telni.
1: Igen, és ez is folytatódik majd nyilván a könyvtári napok után is.
0: Így van, de most indítjuk el, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom, és hát a gyerekkönyvtárban már azért közel 200 gyerek, sőt, nem is, több mint 200 gyerek várja a jövő hét szombatot, amikor is a Bagoly Ludvig olvasás népszerűsítő játékunknak a záró rendezvényére kerül sor. Ez egy zárt körű rendezvény lesz, amiben a játék résztvevői szüleikkel, tesókkal vesznek majd részt, de hát ez mindig óriási esemény nálunk. Úgyhogy mind a két részlegünkön igazándiból nagyon-nagyon sokféle újdonsággal és klassz programokkal várjuk az odalátogatókat.
1: Nagyon jó. Mindez tehát október 5-én hétfőtől 11-én vasárnapig, a könyves vasárnapig tart. Hát nem tudom, visztek be hálózsákot, vagy valami, és ott alszotok, vagy egyáltalán lesz-e időtök hazamenni?
0: Igen, ezt beszéltük a kollégákkal, hogy sajnos az egyik részlegen is, a másik részlegen is csak egy-egy kanapénk van, úgyhogy nem nagyon tudunk rajta osztozkodni, be kell osztani.
1: Igen. Nagyobb baj sose legyen. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy nagy élmény lesz ez számotokra is, és az oda betérőknek meg különösen, és remélem, hogy nagyon optimistán fejezik majd be ezt a hetet, hiszen ez a jelszó optimizmus, országos könyvtári napok, tehát október 5-től 11-ig, és ezekből idéztünk föl néhány fontosabb momentumot most az intézményvezetővel, Kapde Bolladik Líviával, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk, és eljött ide hozzánk most.
0: Köszönöm szépen, én is mindenkit nagy szeretettel várunk.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Valaki mondta, ez a címe a most következő dalnak, ami zárja az első órát itt a keddesti beszélgetős műsorban. Hát valaki azt mondta, hogy a Ceglédi Sportmúzeum a vidék első sportmúzeuma volt. Hát bizony ezt nem csak valaki, hanem valakik nagyon sokan is elmondták, és nagyon sokan tudják is, hál' Istennek. Vajon mi a helyzet most a sportmúzeumban? Ez fog kiderülni a következő órai beszélgetésből, ezért is érdemes lesz velünk maradni a következő 60 percre, hiszen Jankovics Istvánnal fogunk majd beszélgetni arról, hogy mit kínál most a sportmúzeum. Úgyhogy maradjanak velünk itt a 92.5-ön.

0: még megismer.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Vlagyimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Vlagyimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák.
2: Az időjárásról.
8: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Ő volt Alex Kenji és a Bambole című nóta 2025-ből, ezzel indítottuk a keddesti beszélgetős műsor második óráját. Most még lepörök Takács Nikolász, a Zene kísért című 2011-es felvétele, utána pedig mi kísérjük át önöket a nem túlságosan messze lévő sportmúzeumba. A Ceglédi Sportmúzeumból pedig Jankovics István érkezik pontosabban, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy mit kínál most a múzeum, miért érdemes meglátogatni a vidék első sportmúzeumát. Úgyhogy szóljon a dal, és indulhat is az interjú.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Azt hiszem bízvást mondhatjuk, hogy Cegléd méltán lehet büszke az elmúlt évtizedek sporteredményeire, és ezeket a sporteredményeket már azért meg is nézhetjük, úgymond, méghozzá, ha máshol nem, a múzeumban, a vidék első sportmúzeumában. Onnan érkezik Jankovics István, akivel már is beszélgetni kezdünk arról, hogy mi újság most itt a sportmúzeumban, és milyen terveik vannak esetleg a közelebbi vagy távolabbi jövőre. Induljon ez a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát ellátogatunk a sportmúzeumba, a híres nevezetes ceglédi sportmúzeumba, ami már azért is híres és nevezetes, mert ugye a vidék első sportmúzeuma volt annak idején, sporttörténeti gyűjtemény, hogy hivatalos legyek, sportmúzeum vezetőjével, jelenlegi vezetőjével, Jankovics Istvánnal beszélgetek. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, hát nem is tudom, hanyadjára itt a stúdióban. Szia!
2: Szia! Pontosabban, igen. Kedves hallgatóknak.
1: Igen. No, hát kérem szépen, mi újság nálatok? Ugye a múzeum a Gobudi utcában van már évtizedek óta, mondhatni, de vannak majd egyéb irányú tervek, ezekről is fogunk beszélgetni, de hogy álltok most? Egyébként történtek-e olyan változások, amiket érdemes megemlíteni?
2: Egészen, most már lehet azt mondani, hogy fél éve vagyok a múzeumnak a vezetője, márciusban kaptam meg ezt a megbízatást, eltelt fél év. Igazán kézzelfogható eredményekről nem tudok beszámolni, a lelket simogató kapcsolatfelvételekről, illetve visszajelzésekről egy részről igen, más részről viszont van kicsi hiányérzetem. Sikerült felvenni a kapcsolatot például a Magyar Olimpiai Sportmúzeummal, ők a Margit szigeten működnek.
1: Ez hasznosnak tűnik.
2: Igen, nyilván szakmai és egyéb oldalról is értékes kapcsolatnak gondolom ezt.
1: Hogyne.
2: És találkozott az elképzelés az övékével, hiszen már Székesfehérvárral felvették a kapcsolatot. Mondtam, hogy hát miért nem velünk először, mint a vidék első sportmúzeumával. Tehát ez a kapcsolatfelvétel megtörtént, szakmai együttműködés

0: Ben bízom, és segítségnyújtásban. Azt gondolom, hogy ez hasznos kapcsolat lehet mindkettőnk számára. Ebben biztos vagyok, hogy tudunk olyat mutatni a Magyar Olimpiai Sportmúzeumnak, amire azért irigykedve tekintenek még
1: az,
0: igazán szakmabeliek is.
1: Igen, bár azt mondtad ugye, hogy kézzel fogható eredmény, de egy múzeumban semmi sem kézzel fogható.
0: Ebben a múzeumban, igen, most ellent mondok.
1: Na, akkor
0: és ez a szívet, lelket belengető, ugye nagyon sok nyári táboros csoportot láthattunk vendégül, és ott minden kísérő, tanár, nevelő elmondta, hogy múzeumban vagyunk, itt mindent a szemnek, semmit a kéznek.
1: Igen.
0: Én mondtam, hogy én ettől egy picit eltérnék, és van olyan része a dolognak, amiben én sokkal megengedőbb vagyok, mint az elődöm, Magyar Laci. Van olyan trófa, amit engedek felemelni, megnézni. Aha. Például. Régen, amikor elutaztak a versenyzők, akkor nem egy csapatbusszal, mint ugye manapság.
1: Igen.
0: Divat, meg hát ez így normális, azt gondolom, hanem régen főleg a Vasutas Klubnál, a CVS-ében fölültek a vonatra, és elindultak Budapestre, Debrecenbe, Bécsbe, akárhova, és akkor leszálltak, elmentek a tornaterembe, sportcsarnokba, küzdöttek, és mondjuk egy olyan 25 kilós trófával hazaindultak. Na hát ezt próbálgatjuk ugye a gyerkőcökkel emelgetni.
1: De jó,
0: illetve ez van egy
1: népszerű, gondolom.
0: Igen, illetve van egy Six Seven nevű saját találmányú játék, ugye ez most a közösségi médiafelületeken nagyon menő ilyen szólásmondás, beszólogatás, méregetés. Na, ezt megpróbáltam a múzeumba bevinni, erről többet nem árulok el, mert akkor lelövöm a poént. Nyilván ezek azért vannak, mert tisztában vagyok azzal, hogy a múzeum jelenlegi kínálata, bemutató lehetőségei, főleg a fiatal korosztály figyelmét nagyon rövid ideig tudja lekötni.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor valami kis furcsaságot, valami kis sót, borsot bele kell csempészni a bemutatóba. Nyilván ezzel próbáljuk fenntartani a figyelmüket.
1: Nyilván, hát persze az idősebb generáció, hogyha oda bemegy, akkor azt mondja, fú, emlékszem, mikor 84-ben ezt az érmet nyerte a Sanyi. De hát ugye a fiatalok erre nem emlékezhetnek.
0: De volt, igen, nagyon jó találkozás. Például jött egy kökény unoka, aki megtalálta saját nagyapját a tablón, és boldogan mutatta. Azért vannak olyan pedagógusok, akik régen sportoltak, és a nebulók, a tanítványok felfedezték a tanárt a tablón. Tehát ilyen jó élmények vannak, és ez nagyon pozitív.
1: Igen, igen. A maga gyűjtemény mennyire tud gyarapodni mostanában?
0: Vannak felajánlások, például ugye a Ceglédi Kékcápák női kézilabda csapata igazán sikeres éveket tudhat magáénak. A legsikeresebb időszak Mezeit kaptuk meg Pudics Zsoltól például.
1: Jaj,
0: ez
1: jó.
0: A legutóbbi felajánlás. Ugye most igazán női kézilabda ilyen fúziós módon működik. Az igazi Kékcápák csapat jelen pillanatban nem aktív, de az emléküket, a sikeres időszak emlékeit már őrzi a sportmúzeum, úgyhogy erre büszkék vagyunk.
1: Igen, nemrégiben láttam egy hirdetést az egyik hirdető újságban, és ugye itt kiemelve olvasható, hogy bejelentkezéssel látogatható, tehát ez nem egy olyan múzeum, hogy bármikor valaki gondol egyet, arra sétál a Gubodi utcában, és csak úgy bekódorog oda, és
0: igen,
1: akkor szétnéz.
0: Ezt kérjük a látogatóktól, hogy bejelentkezéssel rugalmasan tudjuk őket fogadni, de nem egy olyan múzeumként működünk jelen pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy 8-16 óráig látogatható az intézmény.
1: Tényleg mekkora személyzettel dolgozol egyáltalán?
0: Magamon kívül nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyar Laci még folyamatosan bejár, és aktívan részt vesz a mindennapokban, úgyhogy a személyzet felsorolásának a végére értünk. Nyilván van,
1: igen,
0: a
1: sportörténeti
0: kuratórium tagjai, akikkel nyilván lazább, de azért van kapcsolat. Péter Aladár rövidesen kezdi azt a kutatómunkát, ami a körülbelül 17 ezer összegyűjtött fénykép rendszerezését fogja majd jelenteni. Igen. Zajlik, elkezdődött a felmérése és dokumentálása annak, hogy mi van pontosan a sportmúzeumban. A 2020-as évek elején készült egy leltár, ennek a digitalizációja, magyarul begépelése zajlik,
1: igen,
0: mert ez egy kézzel írt dokumentáció.
1: Igen. De ez hasznos lesz azért.
0: Hogyne, ezt tudnunk kell, hogy mink van, tudnunk kell, hogy hogyan rendszerezzük, tudnunk kell, hogyha egyszer esetleg elköltözik onnan a Gubodi utcából a sportmúzeum, akkor mit kell keresnünk, hogyan
1: vigyük,
0: és hol keresünk, és esetleg azt hogyan tematizáljuk majd. Hát ilyen dolgaink vannak jelen pillanatban. Vannak ebben azért partnereim. A Kossuth Múzeum vezetője Zakar Józsi volt nálunk, megtekintette a múzeumot. Nyilván múzeumi szemmel, múzeológus szemmel nagyon sok hasznos bizony, tanácsot bizony. Adott. Uh-huh. Ugye én ilyen szempontból nagyon messziről érkezem a sportból, de nagyon hasznos tanácsokat kaptam, és iránymutatást, amit hálásan köszönök. A református oktatási központban ugye van sportosztály, vannak igen. olyanok, akik sportszervezést, van olyan évfolyam, akik sporttörténelmet tanulnak, úgyhogy velük is felvettem a kapcsolatot, uh-huh. nyilván ilyen közösségi szolgálat ez keretében, nekik is jó, nekünk segítség, igen. abban, hogy ez a feltáró munka nagyobb lendületet kapjon, és jobban tudjon haladni, és hát nyilván próbálom azt, hogy a mindennapokat, a bemutató teret, a vitrineket egy kicsit meg tudjuk újítani, ezért kerestem meg ceglédi vállalkozókat. Sajnos ez, hogy mondjam, nem az inger küszöböt nem annyira ütötte át a sportmúzeum egyelőre. Egy valakit viszont, Major Pétert meg kell említenem. Peti az ügy mellé állt, és árverésre bocsájtottak felajánlott szolgáltatásokat, értékes ajándéktárgyakat, és az abból befolyó összegnek az egyik része az a sportmúzeum javára került. Felajánlotta Péter, és az meg is érkezett hozzánk. Uh-huh. Hálásan köszönjük a figyelmet és a hozzáállást.
1: És reméljük, hogy más vállalkozók is esetleg kapnak az alkalmon és segítenek. De ha már emlegetted itt az esetleges költözést, annak idején, amikor elkészült az új Gály József sportcsarnok, akkor úgy fölmerült, hogy ott kéne helyet csinálni ennek az egész dolognak, ami úgy elsőre jól is hangzik.
0: Azt gondolom, hogy lehetne nagyon jól modern környezetben a sportiban bemutatni, de csak részlegesen dolgokat, hiszen a sportcsarnok ugyan nagy, és valóban nagy felületek vannak, de a fönti aula rész lehet alkalmas arra, hogy mondjuk vitrineket helyezzünk például, el, de nagyon körültekintően kell eljárni rendezvények miatt, katasztrófavédelmi nagyon szigorú előírások miatt, ugye ott nem szabad leszűkíteni menekülési útvonalakat, azért ezeket a érték emléktárgyakat olyan vitrínben kell kiállítani, amivel jelen pillanatban nem rendelkezünk. Ennek biztonságosnak, dekoratívnak és modernnek kellene lenni. Említettem Zakar Józsit, ő elkedvetlenített olyan szempontból, hogy azt mondta, hogy egy igazán alkalmas bemutató vitrín az milliós tétel. Egyetlen egy darab. Én mondtam neki, hogy a környék összes ilyen ékszerész csoportjába, közösségi oldalon felelhető ékszerész csoportjába beléptem, és egy kiszuperált ékszerbolt vitrinjeiről éppen ott csak lemaradtam, hogy meg lehessen vásárolni. Az egy teljesen más nagyságrend volt, de azt gondolom, hogy mondjuk egy picit modernebb körülményeket tudtunk volna teremteni, és egy lépéssel közelebb igen. kerültünk volna. Na szóval ekkora a nagyságrendi különbség van. Az igazi szakmai igen. bemutatás, és amit én mondjuk első körben elgondoltam, vagy megpróbáltam megvalósítani. A jelenlegi helyünkről még annyit hagyd mondjak el, hogy köszönjük az önkormányzat segítségét, mert a teljes tető felújításon esett át, tehát a legszükségesebbeket önkormányzati segítséggel el tudtuk végezni. Hálásan köszönjük. Legalább felülről védve vagyunk.
1: Igen,
0: az nagyon, nagyon fontos egy épületnél, hogy ilyen jellegű problémák ne jöjjenek, és ugye megyünk bele az őszbe, télbe. Ezek fontosak.
1: Igen. No, hát hál' Istennek akkor van dolog.
0: Van dolog,
1: van, dolog, van tennivaló. De lehet látogatni is tehát a sportmúzeumot, ha valakik úgy gondolják, gondolom főleg itt csoportokra gondolsz, akár osztályokra, stb. Vagy akár sportegyesületekre, milyen módon tehetik ezt meg legegyszerűbben?
0: Van egy mobiltelefonszám, él még Magyar László korábbi mobiltelefonja, és tudom, hogy hívják őt is, igen. Laci mindig jelzi, hogy ilyen csoport van, és van olyan, hogy megosztjuk a csoportok fogadását, és azért én nagyon hálás vagyok az aktivitásáért. Uh-huh. Van az én mobil számom megadva, ugye akár a hirdetésben, amit mondtál, illetve a Sportmúzeum Facebook oldalán is fellelhetőek vagyunk. A Ceglédi Sportcsarnok Kft. Üzemeltetésében működik most már július 1-től a Sportmúzeum, tehát akár a sportcsarnok elérhetőségén is be
1: ott
0: lehet
1: is,
0: jelentkezni.
1: Igen, igen.
0: Tehát van lehetőség arra, hogy elérjenek minket, és nagyon várjuk az érdeklődőket.
1: Ugyan, mert van mit bemutatni, hál' Istennek, azért Ceglédi sportja az elmúlt évtizedeket ezzel tekintve azért nagyon sok szép és látványos érmet, kupát, stb. Hozott, úgyhogy
0: és ami még jó, még annyit, hogy mondjak, hogy telik az idő, és én is tanulom ezt a sportmúzeumi dolgot, hogy mennyi történet van az érmek, a és kupák, az oklevelek, és az emberek mögött, úgyhogy ez tényleg felemelő érzés.
1: Nagyon jó. És jó volt veled beszélgetni most erről.
0: Köszönöm szépen.
1: Nekem is kedves helyem, többször megfordultam ott, és meg is fogok szerintem. Úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, keressék a sportmúzeumot, és nézzék meg, és legyenek büszkék arra, hogy a ceglédi sportolók mit tettek le az asztalra itt az elmúlt évtizedekben. A múzeum vezetőjével, Jankovics Istvánnal beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

Generation of the Groove. Generation

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bizony-bizony lassan véget ér a keddesti beszélgetős műsor, de akinek ennyi nem elég, az először is hallgassa meg Wolf Kati és a New Level Empire dalát, a Nem Elég című 2024-es felvételt, utána pedig maradjon velünk itt a 92.5-ön, jön a Ceglét hangja Vörös Nándival. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap, azaz szerdán is ugyanebben az időben. További nagyon jó időtöltést kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a napos, száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltatóegységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrendszerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
4: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ékezetek nélkül, ide is küldhetnek válaszokat, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. A mai témánk egy ismerős téma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Olyannyira ismerős lehet, hogy nem első, nem második, hanem harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mert még mindig rengeteg bent maradt üzenetünk van, amikkel most elindítjuk a műsort. Azt írja nekünk Viktor, vasipar. Én egyszer szóltam a főnökömnek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a kártyámmal, se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de ekkor is csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásomat, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnököm elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ez igen. Hát jól kiálltál magadért, és ezzel nincs is semmi gond, bár azt azért én átgondoltam volna, hogy lehet, hogy a főnököd nem akart egyáltalán sem

0: Mindegyiket szívesen várjuk. Nem tetszett neki az egyenruha, ezt Sisi írja nekünk, a másiknak az volt a baja, hogy fel kellett kötnie a haját. Hát ugye nyilván vannak azok a helyek, mondjuk ahol étel is van, ahol fel kell kötni a hajat, és hát igen, ezt bele kell számolni, meg hát a munkaruha, vagy az egyenruha is olyan, hogy hát nem mindenkinek áll jól, és hogyha azt nem szeretné felvenni, akkor nincs mit tenni, más munkahelyet kell keresnie. Nézzük még Karolina üzenetét. Én egyszer úgy mondtam fel, hogy nem mentem be többet. Na jó, nem teljesen szó nélkül, mert a 3 hónapot végighúztam, hogy aki beajánlott, megkapja értem a bónuszt, majd szóltam, hogy elutazok, csak nem mentem vissza. Amikor kerestek, hogy miért nem mentem dolgozni, elmondtam őszintén, hogy nem volt tervben, de elköltöztem kb. 3 órányra, lehet több is lett volna tömegközlekedéssel. Erre azt válaszolták, hogy az nem kifogás. Mondtam, hogy hát sajnálom, de nem megyek többet. Jó, de te legalább mondtál valamit, rengeteg olyan üzenetet kaptunk az előző adások alatt, amikor egyszerűen szó nélkül eltűnt a munkavállaló, és nem látták többet, itt legalább kommunikálni tudtak veled, ez is valami. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha ön is elküldeni az élményét ezzel kapcsolatban, 0635-925-925-ös, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglit hangja harmadik alkalommal foglalkozik a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tehát ismerős lehet a téma, de ezek a válaszok egészen újak, már is itt van Edit üzenete. Konyhai kisegítőnek jelentkezett hozzánk valaki, majd később telefonált, hogy neki egyetemi végzettsége van, inkább nem jön, mert szerinte a társaság irigy lenne rá és kiközösíteni, mert nem tudnák feldolgozni, hogy hozzá képest mindenki milyen buta. Na, az igen, itt van arc. Van arc, és hát, hogy mondjam, tehát miért nem próbáltuk ki? Miért nem ment el dolgozni, és hogyha tényleg ezt érzi, akkor lehet, hogy érdemes tényleg továbbállni, de anélkül, hogy ez ki se derült volna, azért ez kicsit nagyképű. Azt kell, hogy mondjam. Viktória üzenete, egy nap után neki nem stílus ez a munka. Hát egyébként ilyen lehet, szóval ez szerintem oké, de miért jelentkezett, vagy mire számított, vagy nem tudom. Nem derülnek ki részletek, Viktória ennyit ért nekünk. György a következő. Nem mehettem el szörfözni 2 hétre Tenerife-re, úgyhogy felmondtam. Hát igen, sok mindentől függ, hogy próbaidőn vagy-e például, vagy már van egy 5 éves munkaviszonyod, és akkor nem engednek el. Szóval igen, vannak olyan nehezítő tényezők, ami miatt nehéz megítélnem ezt, hogy jól tetted, de szerintem, hogyha te nem érzed rosszul magad, és nagyon vidáman írtad ezt az üzenetet, legalábbis a smiley-ból, az emoji-ból ezt következtetem ki, szerintem ez rendben van. Itt van nekünk Gábor üzenete. Egyszer azért vett fel egy KKV cég tulajdonosa, hogy segítsek és derítsem ki, hogy mi az oka annak, hogy már jó ideje nem tud tovább fejlődni a cége. 2 hét alatt kiderült, hogy a növekedés gátja ő maga. Mondtam neki, megértette, kifizette a 2 hetet, talán még rá is számolt egy kis extrát. Azóta nagy évben kerülöm a KKV-kat. Azt nem tudjuk, hogy a céggel mi lett, az ebből nem derül ki, de minden esetre igazából elvégezted a munkát, ez nem is valódi felmondás, de azért nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet, talán a KKV-soknak is. A fizetés. Na, az elég nevetséges volt, írja nekünk Götz aláírással egy kedves hallgató, ezt is nagyon köszönjük, hát igen, a fizetés azért egy fontos. Nekem mondtak fel, nem volt ok, a másik 2 kolléga pihent, amíg én dolgoztam, lehet túl lelkes voltam, ezt nem nézték jó szemmel. Megkaptam egyik reggel a papírjaim, majd elvárták, hogy én ledolgozzam azt a napot is, hát kösz nem. Név nem volt az üzenet végén, de nekünk név nélkül is írhatnak azok, akik leírnák a történetüket a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Géza üzenetét kicsit cenzúráznom kell. Sziasztok! A Mos is gyalog jött bemelózni, mert bent volt a pénze, és a Góré nem akarta kifizetni. Ott sírt szegény, engem meg kifizetett. Mentem is délben jelezni a problémát, semmi reakció nem történt. Elment ez a srác, csináltunk egy kis bevételt, bementem a konyhára, kértem a bent tartott fizetésekről a nyilvántartást, kifizettem mindenkit. Megérkezett a pénzért a madár, mondtam neki, nincs pénz, és kitettem az aprót, kifizettem a dolgozókat, ja, és leléptem. Egyik szemem sírt, a másiknak a feje meg szétrobbant. Érdekes megfogalmazások, mondom, ha picit elakadtam, akkor az azért volt, mert néhány szót cenzúrázni kellett. Minden esetre köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van története tehát, akkor küldhet nekünk üzenetet, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92-ön.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

Ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó. Korhatár karika, no, no. Nincs galiba, pedig az pornó.

0: A mai kérdésünk: mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, hogyha ön is írna a ceglét hangjába 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Dáviddal megyünk tovább. Honvédségnél többször előfordult alapkiképzésen, volt, hogy az első napon, hogy itt nem lehet telefonozni, amikor akarok, meg hogy nem bírom, hogy parancsolgatnak. Hát igen, ez tipikusan az, amikor valaki nem tudta, hogy hova megy, azt gondolta, hogy egész nap nyomkodhatja a telóját, amikor mondjuk szünetek vannak, meg hogy megmondják, mit csináljon. Azért a honvédségnél talán ez nem annyira meglepő, vagy nekem nem az, valakinek ezek szerint az volt. Pál a következő üzenet küldünk: futár cégnél volt a srác, próbanapra jött megnézni a munkát. Az kicsit tempós nap volt, már délelőtt egy piros lámpánál kiugrott az autóból, többet nem is láttuk. Na jó, ez még durvább, mint amikor nem ír vissza valaki, tehát nem jön be másnap és eltűnik. Itt egy piros lámpánál kiugrik az autóból, és többet nem láttuk. Azért ez nagyon durva. Tehát, hogy mennyire elege lehetett, de hogy még annak se szól, aki ott vezet, és nem érti, hogy mi történik. Azért ez nagyon furcsa. Zoltánnal megyünk tovább, mert nekem volt a legmagasabb egy bizonyos termék eladásom, és ez nem tetszett a kollégáknak. De akkor neked mondtak fel, mert túl jó voltál, és a többieknek ez nem tetszett? Nem értem pontosan, de valami ilyesmire következtetek. Beatrix: én találkoztam olyannal is, aki az első nap végén odajött és megkérdezte, hol tud felmondani, mert nyomja a lábát a munkavédelmi cipő. Megmutattam neki kérdés nélkül a HR osztályt. Hát igen, az mondjuk lehet, hogy nyomja a lábát, lehet, hogy kellett volna kérni egy nagyobb cipőt esetleg, és akkor azzal már nincsen probléma. E-mailt küldött nekünk Károly, ezzel megyünk tovább. Én egyszer egy műszaki boltba mentem el eladónak, de én ott valami borzasztóan idegenül éreztem magam. Azt se tudtam, mihez kell, meg hogy hogyan. Lövésem se volt semmihez, aztán áldogáljak ott a pultnál, meg próbáljak úgy csinálni, mintha csinálnék valamit. Hát valami baromi kellemetlenül éreztem magamat. Első napot még kibekkeltem valahogy, aztán a második nap felénél, ahogy üldögéltem, pró és kontroll sorakoztattam fel az érveket amellett, hogy lépjek, de azonnal, vagy maradjak még, hát ha belejövök. Ez a belső viaskodásom elég kiegyenlített volt, úgy egy órán keresztül, aztán egy abszolút jó szándékú fiatal munkatárs, látva a gondterheltségemet, tényleg segítő szándékkal odajött hozzám, hogy összeállított nekem műszaki jellegű elméleti feladatokat papíron, hogy ez majd segít nekem belerázódni ezekbe a dolgokba. Hát azonnal tudtam, mi a helyes, és mondtam neki, hogy köszönöm szépen, de én felmondok. Szegény úgy megijedt, hogy most miatta van ez, mondta is rögtön, hogy ezt nem muszáj, ő ezt csak úgy értette, segíteni akart. Én meg megnyugtattam, hogy nem miatta van, már régóta vívódok, csak ez az utolsó lökés volt nekem, amiért tulajdonképp hálás is voltam. Ez volt az a hely, ahol a legrövidebb ideig volt a munkaviszonyban, szégyen vagy nem szégyen. Szerintem nem szégyen, hogyha ennyire nem találtad a helyed, akkor nincs ezzel semmi gond. Én is dolgoztam nagy bevásárló központban árufeltöltőként, hát jó régen volt, és én se találtam nagyon sokszor a helyemet. Még olyan is volt, bevallom őszintén, hogy amikor nem volt mit tenni, akkor az szárazáru raktárban megágyaztam magamnak és ledőltem egy órácskára. Nem, én se vagyok rá büszke, de volt ilyen is, és tudtam, hogy nem a helyemen vagyok, úgyhogy el is jöttem onnan nem sokkal később. Kedves hallgatók, még egy blokk van ebből az órából, de egy teljes következő óra is rendelkezésünkre áll, hogy tovább boncolgassuk a kérdést. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott?
1: Hey, információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

már halad is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legnevetségesebb indok vagy ok, amiért valaki felmondott? Ez lehet ön is, ez lehet egy munkavállalója, lehet egy olyan, aki ismerős és hallotta a sztoriát, bármit nagyon szívesen veszünk, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Imre írja, hogy diákmunkás voltam, pohárszedőként dolgoztam, munkám zárásaként le kellett törölni az asztalokat, egyik este állítólag egy asztalt kihagytam, ezért felhívtak, hogy többet ne menjek. Hát azért itt azt mondom, hogy lehet, hogy lehetett volna szólni, hogy máskor jobban figyelj és folytatni az egészet, és hát attól függ, milyen volt az az asztal, mert hogyha tényleg mondjuk állt rajta mindenféle ételmaradék, meg cigicsik, meg nem tudom, akkor talán érthető, de hogyha csak annyi volt, hogy nem törölted át, és amúgy nem is volt feltűnő, valószínűleg ezért nem vetted észre, hát akkor azért a munkáltató helyében én elgondolkodtam volna azon, hogy meg kell-e válni a munkaerőtől, de persze az is lehet, hogy más is volt a háttérben, ami aztán számodra nem derült ki. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Első napon, betanuláskor mondtam neki, hogy kicsit több krumplit rakjon a dobozba. Elkezdett sírni, és hazament. Na hát erre nem is tudom, mit reagálnék, hogy tulajdonképpen nem volt ebből az üzenetből, legalábbis nem az jön át, hogy nem voltál túl durva vele, és mégis úgy érezte, hogy valami más is lehetett itt a háttérben szerintem. Ezt már másodszorra mondom ebben a blogban, de mégis ezt gondolom. Sándor azt írja, hogy szombati munka játszik? Hát most ezt feltetted a kérdést, mint munkavállaló, vagy megkérdezték tőled, a munkáltató kérdezte meg, vagy nem is, vagy tőlem kérdezett, hogy játszik a szombati munka is, hát én aztán tudom milyen, aki emlékszik a régi időkre, voltak olyan szombatok és vasárnapok, amikor egész nap velem rádiózhattak itt az FM 92-tön, most nem azt akarom mondani, hogy az nekem rossz volt, vagy ilyesmi, de amikor az embernek a teljes hétvégéje munkával telik, és utána még szórakozni sincs ereje elmenni, akkor azért azt átgondoljam, de hát most például máshol vagyok, nem mintha nem dolgoznék hétvégén most is a rádióban. Azt mondja Márton nekünk, hogy reggel 6-kor kezdett, 8-kor pedig reggeli idő volt. Nekem nem mondja meg senki, hogy mikor kajálhatok. Ezután hazament. Hát igen. Egyébként szerintem az, hogy van külön reggeliző idő, ez tök jó dolog. Hogyha erre rászánja a munkáltató azt a 15-20 percet, nem tudom, akkor az így tök jó. Ez mégse tetszett valakinek, ezért hazament. Én végül is értem. Anita írja, hogy felvettem egy 18 éves kislányt az anyukája unszolására, aki törzsvendég volt a kávénzónkban. Volt meleg kaja is. Mikor bejött egy rendelés, kérdezte, hogy hogy csinálja meleg szendvicset, megmutattam. A harmadik, negyedik rendelés bevállalta. Mikor mondtam, hogy lila hagymát is tegyen rá, mert azt is kért a vendég, zokogásban tört ki, kérdezem, mi a baj. Azt mondta, ő nem tudja, melyik a lila hagyma, és azt sem tudja, hogy melyik a saláta. Mondtam neki, nyugodjon meg, nincs gond, megmutattam újra. Aztán mondtam, hogy átveszem a kaja részt, csinálja az italokat. 4 limonádét kért az asztal. Alapokat. Citromos, lájmos, málna és bodza. Elővette a porrakat hozzá, majd a pult melletti ajtót kinyitotta és elszaladt. Soha többet nem láttam. Az anyukája jött és kérdezte, hogy na milyen volt a lányom. Mondtam, hogy volt némi zavar a zöldségek és a gyümölcsök terén. Sajnos nem értem utol, mert szinte tigrisugrásban ment ki az oldalajtón. Anyuka szerint nem volt ezzel probléma, mert majd úgyis megtanulja. Micsoda? Kérdezi tőlem Anita. Hát igen. Amikor anyuka nem lepődik meg azon, hogy a lánya egyszer sírni kezd, tehát zokogásban tör ki, aztán meg egy óvatlan pillanatban a pult melletti ajtót kinyitja és elszalad a munkahelyéről. Hát, és ezzel nincsen probléma, hát ez nekem azért tényleg meglepő. Minden esetre köszönjük a sztorit, ez is tanulságos volt, és hagyd mondjam el, hogy az egész következő óra a rendelkezésünkre áll. Végére értünk a bentmaradt üzeneteknek, innentől kezdve a ma beérkezettekre kerül sor, de hogyha még elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ön. Egy rövid szünet, néhány zene, hírek, és aztán folytatjuk a ceglét hangját. Cek!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
5: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben harmadik alkalommal vesszük elő a témát, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tanulságos történeteket kapunk, és egyébként rengeteg üzenetünk volt már az első két adás alatt is, de most a bent maradt üzenetek végére értünk, úgyhogy a mai érkezettekkel megyünk tovább. Kata csak ennyit írt, azt mondta, én ezt nem érzem. Egyébként szerintem ezzel semmi baj, főleg, hogyha generációs különbségek is vannak, ugye az X-esek, Z-esek már egészen máshogy állnak a munkához, mint a korábbiak, úgyhogy van ilyen, és hogyha nem érzi, hát akkor nem érzi. Igazából a munkavállaló, hogyha jól érzi magát, az a munkáltatónak is jó. Úgyhogy keressen olyat, ahol tényleg ki tud teljesedni, és akkor annál jobb munkát tud végezni. Szerintem ez oké. Okay. Jaj, nem mondtam el, 0635 925 925-ös vagy kívánságkukac@cegledradio.hu, hogyha ön is küldene sztorit, nyugodtan megteheti. Tamás a következő, elkezdett telefonálni a kolléga,

0: Heti 30 túlóra, ennyit ért nekünk Elek. Hát igen, azt hiszem, hogy heti 30 túlóránál én is azt mondanám, hogy viszlát. Viktória e-mailt küldött. Nem nevetséges, inkább szomorú. Én egyszer azért mondtam fel, mert ötször annyi munkát végeztettek velem, mint a közvetlen kollégáimmal, ugyanabban a poziban, és ráadásul sokkal kevesebb fizetésért, amikor pedig ezt szóvá tettem, a főnököm még több munkát lőcsölt rám, és azt hitte, hogy akkor majd befogom a számot. Ő, aki az egész szakmai életét ugyanannál a cégnél töltötte, és onnan is tervezett nyugdíjba menni, bele sem gondolt, hogy esetleg máshol is lehetne dolgozni. Igen, szerintem ez pont ugyanaz, amikor a régi generációk még úgy nőttek föl, hogy szerezz egy jó munkát, és akkor életed végig nyomhatod, ha élvezed, hanem ez a nézet nem mindig találkozik a fiatalabbak nézetével, és hát igen, Viktória is úgy döntött, hogy felmond, itt nincs tovább helye, és szerintem jól is döntött, és valószínűleg, bár erről nem írtál, de sokkal jobb helyen vagy most, mint ahol akkor voltál. Egyébként ez is érdekes, hogy többszörös munkát végeztetnek veled, és nem érzik a problémát néha a kollégák, hogy ezzel bármi baj is lenne, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes, minden esetre köszönjük, tényleg tanulságos, és azt nem mondtuk, hogy feltétlen nevetségesnek kell lennie pontosabban, de így teszem fel a kérdést, de a nevetséges szót akár ironikusan lehet érteni, tehát mondhatjuk azt, hogy úristen, ez nevetséges, úgyhogy nem feltétlen kell, hogy vicces legyen a történet, inkább tanulságosokat várunk. Ramona a következő, a lottó nyertes sok. Egy gyári munkás az éjszaka közepén tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt, azonnal letette a szerszámot, táncolva körbejárt az üzemet, majd szó nélkül kisétált, az eset megtörtént. Tehát valódi történet, hogy valaki nyert, és megtudta az éjszakai műszak közepén, táncolt egy kicsit, letette a szerszámot, amúgy tényleg filmbe illő, és gratulálunk neki, szép munka. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan a Ceglit hangját, a kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Folytatjuk az izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel, kedves hallgatók, a Ceglét hangja mai kérdése, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Na most akkor újra, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Most lehet ez egy munkavállaló, aki felmondott, lehet egy munkáltató, akinek felmondtak, és egyébként olyan sztorikat is várunk szeretettel, amiről úgy tudjuk, hogy igaz, de nincs bizonyíték, mert nem velünk történt, hanem egy ismerős mesélte. Bármi jöhet, nagyon szívesen vesszük. 0635-925-925-ös és kívánság@ceglédrádió.hu. Aliz azt írja, hogy a párom egyik munkahelyén, amivel voltak problémái amúgy. A nap közepén felmondott a hordozhatós adóvevőn keresztül, megköszönte a lehetőséget, mondta, hogy én most megyek, Isten veletek, az összes kollégája hallhatta. Egyébként ez olyan szempontból korrekt, hogy sokszor mondjuk a főnökhöz bemegy az ember felmondani, akkor az összes többi kollégától nem feltétlen van lehetősége elköszönni, nyilván munkahelye válogatja, de így viszont rádión keresztül minden kolléga bekapcsolódhatott egy kicsit. Réka azt írja, hogy vendéglátásban kettő fix brigád váltotta egymást. A komplett brigádunkat a harmadik hónap végén próbaidő alatt kirúgták. Az indok: látványosan nagyobb a bevétel azokon a napokon, amikor mi dolgozunk, több a jattunk és a jutalékunk, és ez feszélyezi a másik brigádot. Azóta sem értem a logikát. Amúgy tényleg, itt mi lehetett a fejben? Túl jó a forgalom, sok a bevétel, sok a jatt. És a többiek féltékenyek, ezért a kisebb csapatot hagyják meg, aki nem teljesít olyan jól, de így legalább nincs mire féltékenykedniük. Teljesen logikátlan. Fú, kemény. Tehát miért nem akartak magunknak jót, és tartották meg azt a brigádot, aki többet hoz a konyhára? Szó szerint a konyhára. Angyalka írja nekünk, hogy mikor egy alapítványnál dolgoztam, és megtudtam, hogy adományonként megvásárolt koncertjegyekből, ami 2007-ben 5000 forint volt, a rászoruló gyerekek kb. 1000 forintot kapnak meg, mert szétosztják alapítványon belül. Hát ez nem szép dolog. Igen, hát hogyha az van kiírva, hogy 5000 forint a jegy, és ez mind adomány, és abból csak a 20%-a jut a gyerekekhez, hát az nagyon csalódást keltő, úgyhogy teljesen megértem, hogy eljöttél. Hát igen. Egyszerűen nincs kedvem dolgozni, mondta a munkavállalom, írja nekünk Robert. Hát igen, erről nem tehetünk. Ha nincs, akkor tényleg ne is lopja a napot nálatok, szóval ez szerintem jól tette. Itt van még Renáta üzenete, felmondott, mert megtalálta az adósság kezelő cég, és elkezdték levonni a fizetéséből a tartozását. Úgy volt vele, hogy inkább feketézik, de akkor sem fizet. Hát azért, hogyha már itt tart az ügy, nem hiszem, hogy az a jó megoldás, hogy ne tudják levonni a fizetéséből, mert a tartozás az megmarad, az tovább fogja vinni magával. Minden esetre én nem szólok bele, de ez szerintem nem túl szimpatikus. Péter a következő: nem elég a félórás ebédszünet, hogy elmenjen a vasútállomás melletti kifőzdébe, megegye a napi csumit és vissza is érjen. Ezt nem a munkatárs, hanem a helyette telefonon intézkedő nagymama mondta el. Nem hiszem el. Mikor az osztályvezető felhívta a figyelmét, hogy fél tucatnyi menüztetős hely van sokkal közelebb, a nagymama azzal érvelt, hogy de hát az állomáson van a legolcsóbb menü. Mondjuk közmunkán volt a hölgy, és nagyon nem sírtunk utána, mikor emiatt ott hagyott bennünket. Ja, egyébként valahol ez is érthető, hogy máshol drága a menü, lehet, hogy azt is szerette nagyon, de az, hogy a nagymamája intézkedje helyette, azért az tényleg meglepő. Azért szerintem az ember tudjon már kiállni magáért, bármilyen közegben is. Köszönjük szépen az üzeneteket, kedves hallgatók, még nincs vége, kettő blokkal tartozom önöknek, úgyhogy jövünk vissza hamarosan, és ha még mindig elküldené valaki, akkor 0635-925-925-ös, már most jelzem, hogy úgy látom, hogy ez a műsor is be fog telni, lehet, hogy lesz folytatás.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: azért mondott fel, mert elfogyott a WC papír. Írja nekünk Tamás, hát igen, ez is kemény, elfogyott a WC papír, neki itt többé nincsen helye. Azért mondtam ezt így a legelején a blokknak, mert hogy a kérdésünk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, 0635-925-925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és ha ismerős a téma, ne lepődjön meg a kedves hallgató, mert már két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de népszerűnek tűnt a műsor, és bent maradt üzenetekkel kezdtünk, most pedig már az új üzeneteknél tartunk, és még ebben meg a következő blogban boncolgatjuk ezeket, aztán meglátjuk, lesz a folytatás, elég sok üzenetünk van szerencsére, ezért már itt is van tímea. Éjszakás műszakban a fiatal kolléga kiment szünetre. Aztán kereste a mentora, és hűlt helye volt. Éjjel, 2-kor, amikor a portás körbejárásom volt, akkor kiugrott a kerítésen. Kereste a HR, de azt mondta, ő már másik városban dolgozik. Hát, kiugrott a kerítésen. Én valami, nem tudom miért, túl beszűkült a látásköröm, de nem tudom elhinni ezeket, hogy emberek úgy gondolják, hogy hajnali 2-kor a legjobb döntés, ha kiugrok a kerítésen, és nem jövök vissza soha többet a munkahelyemre. Viktória írja, hogy egy mérnök kolléga azért mondott fel, mert munka közben, vagy munkába jövet és hazafelé menet is a szemébe sütött a nap. Ha ez nem lett volna még elég, akkor az már biztosan az utolsó csepp volt a pohárban, hogy az útvonalon, amin közlekedett, nem volt se egy pékség, se egy dohánybolt. Hát ez... Jaj, de akkor miért nem elköltözött? Tehát, hogyha mennyivel hibásabb a munkahely, hogy ott van, ahol van, mint a lakása, hogy ott van, ahol van. Nem tudom felfogni, de nagyon köszönöm, nagyon jó üzenetek, és sok ilyet még. Kata írja, hogy nekem a főnököm azt mondta, hogy kirúg, mert nem mosolygok. Igazából azóta is mosolygok, mert munkanélküliként többet kaptam, meg lett egy sokkal jobb munkahelyem később. Hát igen, egy-két helyen elvárják, hogy mosolyogjon a munkavállaló. Mondjuk, hogyha, mit tudom én, vendéglátásban dolgozik, akkor ez nem árt, vagy egy ügyintézőnél sem hátrány, hogyha jókedvű és mosolygós. Én például a másik munkám kapcsán rengeteget járok ügyintézni, és talán mondhatom azt, hogy mindenkivel jóba vagyok az ügyintézők közül, mert egyszerűen én is kedvesen állok hozzájuk, és ők is hozzám, ez nagyon jól működik. Ez akár lehetne az az adásunk, amikor a kedvességről beszéltünk, amikor egy idegen ember kedves a másikkal, és ez a jóság valahogy visszaadódik az életben. Szerintem így kell hozzáállni, és az, hogy mosolygunk, az sosem hátrány szerintem az életben, úgyhogy én is azt javaslom, Kata, hogy mosolyog, de ne azért, mert a főnök meg azt mondta, hanem csak legyen jó kedved. Aztán már is megyünk tovább Dániellel. Tudtam, hogy dolgozni kell majd, de bevallom, munkára nem számítottam. Szerintem ez csak egy poén üzenet, mert ez a tudtam, de nem sejtettem jellegű, az Oscarból idézett sztori. Azért köszönjük az üzenetedet, Edinával folytatjuk. Kioktatott, hogy az elmosogatott edényt nem nyomtam bele az öblítő vízbe, csak rátettem a tetejére és mosogattam tovább. Megkérdezte, hogy nem tanították-e nekem a cukrássuliban, hogy hogyan kell mosogatni. Mondtam neki, hogy nem, mire azt mondta, hogy visszapovázok, és ez volt a kegyelemdöfés, már mentem is. Hát azért tényleg, azért mert mosogatással probléma van, ezt el lehet mondani, lehet segíteni, hogyha neki ez így nem tetszik. Aztán, hogy még visszapovázással jön, az tényleg meglepő, szerintem ő egy rossz kedvű, besavanyolott ember lehet, tehát ne foglalkozz vele az üzenetet, meg nagyon szépen köszönjük, és kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt vannak, még egy blokkra visszajövünk, néhány zene múlva, tartsanak
1: szépen!

Főnök, este játszik az Inter és a Róma. Haza kell mennem. Soha többé nem láttuk. Ilyen esetekről van szó a mai adásban is, kedves hallgatók, mert a kérdésünk a Ceglét hangjában, hogy milyen nevetséges indokok voltak, amiért valaki felmondott. A nevetséges lehet tényleg nevetséges, de lehet ironikusan nevetséges ok is. Hát ez, hogy foci meccs van, ez szerintem ilyen, úgyhogy köszönjük szépen. Mert a csapatban nincs szeretet, és ezért a vadszőlő sem nő. Ez volt az indok, írta nekünk Zsófi. Hát hogyha igen, hogyha egy olyan csapatban dolgozik valaki, ahol nem érzi jól magát, amúgy ezt tudom érteni, csak hogy valójában tényleg ez volt-e az igazság, és nem volt ott szeretet, vagy csak ő akart valamilyen kifogást kitalálni. Panna, a következő üzenet küldünk. Kisétáltam 4 nap után pékségből, miután egész műszakba jéggel és tészta darabokkal dobáltak a régi munkatársak, csak mert diák vagyok. Hát mondjuk ezt elhiszem. Tehát miért, hogy csinál felnőtt ember ilyet, hogy tészta darabokkal és jéggel dobálják a diákot? Fel nem foghatom, szóval itt azt hiszem, hogy ez volt a lehető legjobb döntés, hogy eljöttél onnan. Jól tetted. Viktória írja nekünk, a srácot felvette a cég, egy nap után elment 2 hét táppénzre, visszajött dolgozni, egész nap tanították őt, majd délután 3-kor közölte, hogy neki ez amúgy nincs kedve, és felmondott. Hát, hogyha a táppénzt megkapta, akkor tulajdonképpen szerintem itt ő volt a fifikásabb, úgyhogy szerintem ezt összehozta magának. Valószínűleg nem is akart itt dolgozni, csak egy kis plusz bevételt akart úgy, hogy 2 hét szünetre ment, és másfél napot dolgozott, hogyha jól értem. Emese írja nekünk, hogy mondjuk nem én mondtam fel, nekem mondtak fel, de azért őrzöm. Bárpultosként a műszakon végén, standolás, takarítás után, záróra előtt kicsivel, az alaksorban még ment a diszkó, de nálam a felső bár már kiürült. Az épp dárcot befejező rendszeres vendégeim invitáltak, hogy dobjak már én is velük párat a pultom végéből. Dobtam. Másnap ki is rúgtak. Aha, hát miért? Mert veszélyes volt esetleg onnan dobni, vagy tilos volt játszani a vendégekkel, vagy tilos volt dárcozni? Nem értem pontosan a problémát, de hát lehet, hogy jobb is, hogyha nem egy ilyen helyen dolgozol tovább, ahol így bánnak a munkavállalókkal. 3 nap után túlságosan monoton a munka, ezt mondta a munkavállaló, írja nekünk Zsolt, találtam jobb helyet, ezt Andi küldte nekünk. Egy ismerősöm csaja több év szenvedélyes szerelem után elhagyta örökre, mert a srác megverte sakkban. Ezt Richard írta nekünk, bár nem valódi felmondás, de valamilyen értelemben mégiscsak az. Megverték sakkban, hát ez kellemetlen. Délutános műszak 10-ig tartott, pár nap után felmondott a férfi, hogy ilyen sokáig ő nem tud fennmaradni, írta nekünk Krisztina, és végül beállta az utolsó üzenet küldünk mára. Az első munkahelyemen 3 napig bírtam, reggel 7-től este 7-ig kellett dolgozni, órabérben dolgoztak a varrónők, szóltak, hogy vegyek vissza a tempóból. 3. nap szépen 3 órakor mondtam a főnöknek, hogy nekem nem ez az életcélom, hogy reggeltől estig dolgozzak, 17 éves voltam, persze munkaszerződésről egy szó sem esett. Hát igen, ez is tanulságos, és az is tanulságos, hogyha jó témát találunk a Ceglék hangjában, akkor sok válasz érkezik, olyannyira sok, hogy lesz még egy adás ebből, kedves hallgatók, folytatjuk még, mert hogy vannak ismét bent maradt üzenetek, és szerintem fognak érkezni majd újak, úgyhogy egy másik alkalommal folytatódik ez a téma, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglék hangja. Addig is mindenkinek további kellemes rádiózást, Vörös Nándi köszöni a megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra. Ceglék Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrendszerint közlekednek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakció vezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét